0: Viszont!
1: Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: játszunk.
1: Ha kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu.

is a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

0: Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.
1: Lépés Rádió. Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésrádió.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd!

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei.

0: vagyok.
1: Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közel.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd!

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadó dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 óráig kezdettel hozza el nektek Robi.

0: Helyben, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: Kezdődik az iskola, biztonságosak a tanszerek, jelentős büntetést kapott az iváncsai akkumulátorgyár, pozitív lett a dopingtesztje egy magyar válogatott atlétának, köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Minden ellenőrzött tanszer megfelelt a termékbiztonsági követelményeknek, közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. Az iskola kezdéshez kapcsolódó vizsgálatok során műanyagtól tartókat, ceruza és tolvégdíszítőket, valamint zsérkrétákat és gyurmákat ellenőriztek. A szakemberek egyebek mellett az ólom, a kadmium és a réz jelenlétét, illetve a PVC alapú termékek ftalát tartalmát vizsgálták. A hatóság szerint egyik termék sem jelentett egészségügyi kockázatot. Az NKFH ugyanakkor arra figyelmezteti a szülőket, hogy vásárláskor az ár mellett a minőséget, a tartósságot és a kivitelezést is vegyék figyelembe, a nyugtát pedig érdemes megőrizni. Kirívó munkavédelmi szabálytalanságokat találtak az iváncsai akkumulátorgyárban, amely ezért a jogszabályok által megengedett maximális 100 millió forintos bírságot kapott, közölte a Szociális és Családügyi Minisztérium. A megyei kormányhivatal megállapította, hogy az akkumulátorgyárat üzemeltető cég nem végezte el a kötelező éves levegő szennyezettségi mérést. A legutolsó rendelkezésre álló mérés a rákkeltő hatású nikkel tekintetében határérték túllépést mutatott ki, amelyet a szükséges megelőző intézkedések meghatározásakor nem vettek figyelembe. A hatóság azt is megállapította, hogy a szennyeződés tovább terjedésének megakadályozása sem volt megfelelő. 4 éves eltiltást kaphat egy magyar válogatott atléta, aki a gyanú szerint doppingvédséget követett el, írja az Express. A versenyző nevét egyelőre nem hozták nyilvánosságra, de a magyar antidopping csoport már tájékoztatta a ráváró fegyelmi eljárásról. Az Express úgy tudja, az atléta A mintájában mutatták ki tiltott szer jelenlétét, amelyet a B minta vizsgálata megerősített. Ezen a héten várhatóan szerdán indul fegyelmi eljárás ellene, feláll a hazai sportdöntőbíróság, így napokon belül sor kerülhet az atléta meghallgatására, és nyilvánosságra kerül, hogy kinek kell felkészülnie versenyzői jogainak hosszabb idejű megfosztására, nyilatkozta Tiszeker Ágnes, a hazai dopping-ellenőrzések irányítója. Tavasszal egy magyar kerékpáros bukott meg a dopping-tesztem. Ideiglenesen bezár a Szerencsi fürdő, hogy pénzt spóroljon a város. Szeptember 1-től várhatóan december 17-ig lesz zárva a fürdő, amivel a polgármester közlése szerint közel 25 millió forintot spórolnak. Szerencs több olyan intézményt is fenntart, amelyek működtetése jelentős kiadást jelent az önkormányzat számára. A városi tanúszoda jobb helyzetben van, annak működését állami támogatás és energetikai fejlesztések is segítik. A Szerencsi fürdő és wellnessház azonban saját forrásból működik, miközben kevesen is látogatják. Kis Attila hozzátette, ha sikerül rendbeszedni a város költségvetési és likviditási mutatóit, december 18-ától jövő év január közepéig újra nyitják a fürdőt, amíg a tanúszoda egyébként is zárva lesz vízcsere és karbantartás miatt. Fátyol felhős lesz az ég, majd délnyugat, nyugat felől átmenetileg megvastagszik a felhőzet. A déli óráktól hazánk délnyugati-nyugati felén előfordulhat szorványosan zápor, a déli megyékben néhol zivatar, másút kevés helyen lehet csapadék. A keleti észlelet élénk néhol erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 28 és 33 fok között valószínű, de a Nyugat-Dunántúlon hűvösebb is lehet.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendel.

0: Dr. Rödl, a természetes szépség közös élménye.
1: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
2: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
3: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
4: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
5: A reklám után
6: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
5: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel, itt a Lépés Rádió.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb.

Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Hétfőn elindult a 100 000 forintos iskolakezdési támogatás első részletének kifizetése, jelentette be Magyar Péter. A miniszterelnök hozzátette, vállalták és meg is csinálták, hogy 400 000 gyermek családjának segítenek. Az iskolakezdési támogatás második, szintén 50 000 forintos részletét legkésőbb november 30-áig kapják meg a családok. Ezt már olyan utalvány formájában folyósítják, amelyet a gyermek iskoláztatására lehet felhasználni. Az összesen 100 000 forintos támogatásra 400 000 gyermek jogosult. Határérték feletti ásványolajjal való szennyezettséget mutattak ki egy Olaszországból importált olívaolajban. A bejelentés szerint a terméket több márka néven is forgalmazták, amelyből egy olasz importőrön keresztül Magyarországra is érkezett. A kifogásolt termék visszahívása mellett döntött a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. A termék 5 literes kiszerelésű, márkája Olitalia, minőségmegőrzési ideje 2027. 6. hó 10. A hatóság azt kéri, hogy senki ne fogyasztja el az olajat. Speciális hővédő bevonatot kezdett alkalmazni a MÁV a sorompóházaknál, hogy csökkentse a rendkívüli hőség okozta meghibásodások kockázatát, közölte a vasúttársaság vezérigazgatója. Hegyi Zsolt szerint az első mérések alapján a bevonat akár 6-8 Celsius fokkal is csökkentheti a sorompók vezérlő berendezéseit tartalmazó épületek belső hőmérsékletét. A program keretében összesen 50 sorompóház kap ilyen védelmet a Budapest-Székesfehérvár és a Budapest-Puszta-Szabolcs vasútvonalon. A MÁV emellett az elmúlt évben átalakította a sorompók karbantartását, előregedett alkatrészeket cserélt ki, a hibajavítást végző munkatársakat pedig felszerelt műhelyi kocsikkal látta el. Több ponton megsértette az egységes környezethasználati engedélyben foglaltakat a CATL debreceni akkumulátorgyára. A vállalat ezért 10 millió forintos bírságot kapott, közölte Tárkányi Zsolt, a Közlekedési és Beruházási Minisztérium parlamenti államtitkára, a térség Tiszás országgyűlési képviselője a közösségi oldalán. Az üzemben elsősorban a hulladékok tárolásával volt gond. A hatóságok azután tartottak szúrópróbaszerű ellenőrzést, hogy utasítást kaptak arra, minden akkumulátorgyárat a lehető legszigorúbban ellenőrizzenek, mert az üzemek korábban sorozatosan, tendenciózusan figyelmen kívül hagyták az előírásokat. Fátyol felhős lesz az ég, majd délnyugat, nyugat felől átmenetileg megvastagszik a felhőzet. A déli óráktól hazánk délnyugati-nyugati felén előfordulhat szorványosan zápor, a déli megyékben néhol zivatar, másút kevés helyen lehet csapadék. A keleti észlelet élénk, néhol erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 28 és 33 fok között valószínű, de a Nyugat-Dunántúlon hűvösebb is lesz.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Oh, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Rüdül, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
3: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
2: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
3: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
2: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
3: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
2: Dr. Rödl, a természetes szépség közös élménye.
4: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. mert mindenből rengeteg

0: média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
1: A reklám után
2: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
1: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadó dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Elindult az iskolakezdési támogatás első részletének kifizetése, ásványolajjal szennyezett olívaolajat hívtak vissza, hűvédő bevonatot alkalmaz a MÁV, köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Hétfőn elindult a 100 000 forintos iskolakezdési támogatás első részletének kifizetése, jelentette be Magyar Péter. A mini 100 000 forintos iskolakezdési támogatás első részletének

0: olívaolajban. A bejelentés szerint a terméket több márka néven is forgalmazták, amelyből egy olasz importőrön keresztül Magyarországra is érkezett. A kifogásolt termék visszahívása mellett döntött a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. A termék 5 literes kiszerelésű, márkája Olitalia, minőségmegőrzési ideje 2027. 6. hó 10. A hatóság azt kéri, hogy senki ne fogyassza el az olajat. Speciális hővédő bevonatot kezdett alkalmazni a MÁV a sorompóházaknál, hogy csökkentse a rendkívüli hőség okozta meghibásodások kockázatát, közölte a vasúttársaság vezérigazgatója. Hegyi Zsolt szerint az első mérések alapján a bevonat akár 6-8 Celsius fokkal is csökkentheti a sorompók vezérlő berendezéseit tartalmazó épületek belső hőmérsékletét. A program keretében összesen 50 sorompóház kap ilyen védelmet a Budapest-Székesfehérvár és a Budapest-Puszta-Szabolcs vasútvonalon. A MÁV emellett az elmúlt évben átalakította a sorompók karbantartását, előregedett alkatrészeket cserélt ki, a hibajavítást végző munkatársakat pedig felszerelt műhelykocsikkal látta el. Több ponton megsértett az egységes környezethasználati engedélyben foglaltakat a CATL debreceni akkumulátorgyára. A vállalat ezért 10 millió forintos bírságot kapott, közölte Tárkányi Zsolt, a Közlekedési és Beruházási Minisztérium parlamenti államtitkára, a térség Tiszás országgyűlési képviselője a közösségi oldalán. Az üzemben elsősorban a hulladékok tárolásával volt gond. A hatóságok azután tartottak szórópróbaszerű ellenőrzést, hogy utasítást kaptak arra, minden akkumulátorgyárat a lehető legszigorúbban ellenőrizzenek, mert az üzemek korábban sorozatosan, tendenciózusan figyelmen kívül hagyták az előírásokat. Fátyol felhős lesz az ég, majd délnyugat, nyugat felől átmenetileg megvastagszik a felhőzet. A déli óráktól hazánk délnyugati-nyugati felén előfordulhat szorványosan zápor, a déli megyékben néhol zivatar, másút kevés helyen lehet csapadék. A keleti észlelet élénk néhol erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 28 és 33 fok között valószínű, de a Nyugat-Dunántúlon hűvösebb is lesz.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Oh, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riddle, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riddle, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
6: A reklám után
9: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
6: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel.

0: Gyerekek, most már ebből komolyan elegem van. Megint csak annyit mondjak, hogy Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.
1: Ladies and gentlemen, this is Roman Streamuzin.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután. Itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei.

Most indul a 90-esek 9-től című zenei válogatásunk, melyben egy teljes órán keresztül a 90-es évek slágereit és ritkaságait hallgathatod itt a Lépés Rádióban.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

0: múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.
1: Ladies and gentlemen,

0: Később is lehet, nézd meg az öregeket. Lehet, hogy a kezük remek, de ha történetek kellenek, neked mesélnek rengeteget, mert ebben verhetetlenek. Hogy miért?
1: Miért?
0: Hát gondolj bele, neked is lenne számtalan sztorít, ha fiatal éveid.
2: A hírek után meghozzuk az igazi felüdülést. Érkezik a délelőtti frissítő, melyben már a 90-es évek slágerei mellett a 2000-es évek és napjaink felvételei is felcsendülnek. Változatosan. Maradj velünk továbbra is.

0: Reklám következik.
1: Megjelent Benson Boone szerelmes balladája az elengedésről. Ez itt a The Time of My Life. Keresd a digitális zenei felületeken.

0: Pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
1: Reklámot hallottak.
2: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
3: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

Sziasztok! Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésrádió.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

0: Nyersen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: A negyedik paksi blokk is termelni kezdett, a kormányváltásnál is mélyebb rendszerváltás zajlik a magyar egészségügyben. Tornádó csapott le Franciaországban, 41-en megsérültek. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A negyedik paksi blokk is termelni kezdett, kedreggel már félgőzzel ment, derült ki az Országos Atomenergia Hivatal nem sokkal 7 óra előtt frissített üzemi adataiból. A közlés alapján a negyedik blokk ekkor 244 megawatt elektromos teljesítményt nyújtott, ami a teljes kapacitásának a fele. A paksi atomerőmű blokkjait a Duna idén-nyári szélsőségesen alacsony vízállása miatt kellett sorban lekapcsolni, mivel a vízszint már alig ért fel a fűtő vízszivattyúk szívócsonkjáig, ezért az erőműben hetekig egyedül az egyes blokk termelését tudták fenntartani. Az egészségügyi rendszer újjáépítése nem egyetlen látványos fordulat, hanem egy mérföldkövekre épülő hosszabb folyamat lesz, értékelte az új egészségügyi kormányzat első 100 napját Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter. A tárcavezető beszámolt a folyamatban lévő szakmai és munkajogi felülvizsgálatokról is, amelyek érintik az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvényt, kiemelten a vezénylés, az ügyelet és a munkaidő szabályozását. Ősszel elindul egy betegelégedettségi platform, transzparenssé teszik az országos mentőszolgálat minőségi mutatóit és a kórházi fertőzések adatait, jövő év elején pedig megkezdi működését egy önálló egészségügyi minőségellenőrző hatóság. Megszűnik a Balatonvilágosi Klubaliga, valamint a Tihanyi Kastélyszálló és Tréningközpont beruházások nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű státusza. A kormány döntése jelentős lépést jelent a Balatonpart vonalának magáncélú beépítése ellen, és a jövőben a helyi közösségek és az önkormányzatok is nagyobb beleszólást kapnak a fejlesztésekbe, derült ki Forstoffer Ágnes házelnök Facebook bejegyzéséből. Ez a döntés komoly eredmény a helyi civil szervezetek számára, amelyek évek óta küzdenek a klub aliga területének megóvásáért és a természetkárosító beruházások megállításáért. A távlati cél az, hogy a balatonparti sétányok ne luxus nyaralók elzárt magánterületeivé váljanak, hanem a nagy közönség számára nyitott, szabadon használható partszakaszok maradjanak. Tornádó söpört végig hétfőn a délnyugat franciaországi Pomá falun, 41 embert megsebesítve és több száz házat megrongálva, számol be a BBC. A mentén a délnyugat franciaországi Pomá falun, 41 embert megsebesítve

0: miközben Franciaország délnyugati részén narancssárga riasztást adtak ki a zivatarok miatt. Kedden gyenge hidegfront érkezik, amely nyomán megerősödik a szél, és záporok, zivatarok is lehetnek, noha ezúttal sem fog mindenhol esni, a hideg részét pedig egyáltalán nem érzékeljük majd. Fátyol felhős lesz az ég, majd délnyugat-nyugat felől átmenetileg megvastagszik a felhőzet. A délnyugati-nyugati ország részen előfordulhat szorványosan zápor, a déli megyékben néhol zivatar. A keleti észlelet élénk, néhol erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 28 és 33 fok között valószínű, de a Nyugat-Dunán túlon hűvösebb lehet. Késő este 19-25 fok várható.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
6: A reklám után
9: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
6: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.

Sziasztok, Lucz Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

és a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

0: Nyersen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: A negyedik paksi blokk is termelni kezdett, a kormányváltásnál is mélyebb rendszerváltás zajlik a magyar egészségügyben. Tornádó csapott le Franciaországban, 41-en megsérültek. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A negyedik paksi blokk is termelni kezdett, kedreggel már félgőzzel ment, derült ki az Országos Atomenergia Hivatal nem sokkal 7 óra előtt frissített üzemi adataiból. A közlés alapján a negyedik blokk ekkor 244 megawatt elektromos teljesítményt nyújtott, ami a teljes kapacitásának a fele. A paksi atomerőmű blokkjait a Duna idén-nyári szélsőségesen alacsony vízállása miatt kellett sorban lekapcsolni, mivel a vízszint már alig ért fel a fűtő vízszivattyúk szívócsonkjáig. Ezért az erőműben hetekig egyedül az egyes blokk termelését tudták fenntartani. Az egészségügyi rendszer újjáépítése nem egyetlen látványos fordulat, hanem egy mérföldkövekre épülő hosszabb folyamat lesz, értékelte az új egészségügyi kormányzat első 100 napját Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter. A tárcavezető beszámolt a folyamatban lévő szakmai és munkajogi felülvizsgálatokról is, amelyek érintik az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvényt, kiemelten a vezénylés, az ügyelet és a munkaidő szabályozását. Ősszel elindul egy betegelégedettségi platform, transzparenssé teszik az országos mentőszolgálat minőségi mutatóit és a kórházi fertőzések adatait, jövő év elején pedig megkezdi működését egy önálló egészségügyi minőségellenőrző hatóság. Megszűnik a Balatonvilágosi Klubaliga, valamint a Tihanyi Kastélyszálló és Tréningközpont beruházások nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű státusza. A kormány döntése jelentős lépést jelent a Balatonpartvonalának magáncélú beépítése ellen, és a jövőben a helyi közösségek és az önkormányzatok is nagyobb beleszólást kapnak a fejlesztésekbe, derült ki Forstoffer Ágnes házelnök Facebook bejegyzéséből. Ez a döntés komoly eredmény a helyi civil szervezetek számára, amelyek évek óta küzdenek a klub aliga területének megóvásáért és a természetkárosító beruházások megállításáért. A távlati cél az, hogy a balatonparti sétányok ne luxus nyaralók elzárt magánterületeivé váljanak, hanem a nagy közönség számára nyitott, szabadon használható partszakaszok maradjanak. Tornádó söpört végig hétfőn a délnyugat franciaországi Pomá falun, 41 embert megsebesítve és több száz házat megrongálva, számol be a BBC. A mentésben több mint 120 sürgőségi dolgozó vett részt. A helyi hatóságok közlése szerint 15 embert kórházba szállítottak, köztük egy várandós nőt is, akire rádőlt a háza. A tornádó által keltett szelek sebessége elérte a 117 km/h. A tomboló szél háztetőket tépett le, fákat csavart ki, autókat rongált meg és törmelé borította be a települést. A becslések szerint 300 ingatlan rongálódott meg, 10 településen összesen mintegy 2800 otthon maradt áram nélkül, miközben Franciaország délnyugati részén narancssárga riasztást adtak ki a zivatarok miatt.

0: délután hűvösebb lehet. Késő este 19-25 fok várható.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Ó, oh, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Rüdül, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Rüdül, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
9: A reklám után
10: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
9: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.
11: Jó ebédhez jó zene dukál. Most indul a delelő, a zenei keverő. Jó étvágyat!

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután. Itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: minden héten csütörtökön 18 órai kezdett el. Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu/magyartop20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően, a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.
2: A fel a napom szomorúság, aggódom, hogy hogyan élek. Olyan leszek, mint ők, ha elpeccel majd a keserűségem.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd!

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Nyersen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: Rekordot döntött a MÁV applikációja, megjelent a nyugat-nélusi láz Magyarországon is. Összeütközött két kis repülőgép Ausztriában, mindkét pilóta meghalt. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Rekordforgalmat ért el a MÁV Plus alkalmazás augusztus 9-e és 16-a között. Egy hét alatt 546 ezer jegyet és bérletet vásároltak az applikációban, összesen 526 millió forint értékben, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid azt írta, hogy az alkalmazás fejlesztésében az elmúlt hónapokban jelentős előrelépés történt. Céljuk, hogy a MÁV Plus valódi, integrált közösségi közlekedési alkalmazássá váljon. A miniszter felidézte, június közepén vált elérhetővé a nemzetközi vasúti jegyvásárlás, júliusban pedig visszakerült az alkalmazásba a valós idejű térképes utastájékoztatás. Az új rendszerben a vonatok, hívek és tramtrain járatok mellett régiós nézetben a helyközi buszok is követhetők a menetrendtől való eltérésekkel együtt. Először mutatták ki a nyugat-nélusi lázat Magyarországon 2026-ban. A fertőzést egy budapesti kórházban kezelt 66 éves férfinál igazolták az NNGK laboratóriumi vizsgálatai. A járványügyi vizsgálat megállapította, hogy a férfi a megbetegedése előtt nem utazott külföldre, ezért az esetet hazai fertőzésnek tekintik. A nyugat-nélusi vírus elsősorban szúnyogcsípéssel terjed. Természetes körforgásában főként madarak és szúnyogok vesznek részt. Az ember és a ló úgynevezett véletlen számít. A fertőzés tőlük jellemzően nem adódik tovább emberről emberre. Magyarországon is előforduló szúnyogfajok terjeszthetik a vírust. Összeütközött és lezuhant két kis repülőgép Ausztriában az alsó-ausztriai Krems repülőterének közelében hétfő reggel. A helyi rendőrség közlése szerint a balesetben érintett repülők kigyulladtak, mindkét pilóta életét vesztette. Az első információk alapján a repülőgépeken a pilótákon kívül nem tartózkodott más. A kremszi önkéntes tűzoltók szerint két ultrakönnyű repülőgép ütközött össze. Egyikük egy vitorlázó repülőt vontatott, és az ütközés azt követően történt, hogy annak leválása után a pilóta elkanyarodott. A sikló repülő nem volt részese a balesetnek. Norvégia nem tervezi leállítani a Barents-tengeri olaj- és földgáz kitermelés fejlesztését, akkor sem, ha az Európai Unió kitart az új sarkvidéki fúrásokra vonatkozó moratórium mellett, jelentette ki a norvég energiaügyi miniszter a Reutersnek. Oszló szerint a kitermelés fenntartása nem csak Norvégia, hanem Európa energiabiztonsága szempontjából is fontos. Norvégia az orosz-ukrán háború 2022-es kezdete óta az Európai Unió legfontosabb földgáz beszállítójává vált. Az EU és Nagy-Britannia gázfelhasználásának egyaránt körülbelül 30%-át biztosítja. Kedden gyenge hidegfront érkezik, amely nyomán megerősödik a szél, és záporok, zivatarok is lehetnek, noha ezúttal sem fog mindenhol esni, a hideg részét pedig egyáltalán nem érzékeljük majd. Fátyol felhős lesz az ég, majd délnyugat-nyugat felől átmenetileg megvastagszik a felhőzet. A délnyugati-nyugati ország részen előfordulhat szorványosan zápor, a déli megyékben néhol zivatar. A keleti észlelet élénk, néhol erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 28 és 33 fok között valószínű, de a Nyugat-Dunán túlon hűvösebb lehet. Késő este 19-25 fok várható.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.

0: Kiket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
1: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni. Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
0: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
1: Dr. Riddle, a természetes szépség közös élménye.
2: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
3: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu
4: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu
5: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu
6: A reklám után
7: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
6: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.

is a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

0: tudni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: Ha kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail

0: nincsen neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Feljelentést tett Orbán Anita külügyminiszter a Covid beszerzések ügyében. Unger szerint az első pár évben nem lesznek jogerős ítéletek az MVVH által feltárt ügyekben. Mérséklődött a lakásárak emelkedésének üteme júliusban. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A külügyminisztérium nevében feljelentést tett kedden Orbán Anita tárcavezető a Covid-járvány elleni védekezéssel kapcsolatban 2020 tavaszán lefolytatott beszerzések ügyében. A legfőbb ügyészségnek tett feljelentés a Szijjártó Péter által vezetett minisztériumban 2020 márciusában és áprilisában a Covid-járvány elleni védekezés kapcsán körülbelül 300 milliárd forint értékben lefolytatott közbeszerzés alóli kivételként kezelt beszerzéseket érinti. A minisztériumban folyó átvilágítás során információk, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlenkezelés és egyéb bűncselekmények gyanúját és a minisztérium előző felső vezetésének felelősségét vetik fel, jelezte. Badarságnak nevezte a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal elnöki posztjára pályázó Unger Anna Róza keddi parlamenti meghallgatásán azt, hogy az intézmény leendő vezetőjének első 6 éves ciklusa alatt jogerős ítéletek születnek a majdan feltárandó ügyekben. Ez a 6 év arra lesz elegendő, hogy az utolsó szögig feltárják, mi történt ebben az országban, mondta a politológus az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága előtt. Ez az idő elég, hogy elindítsák az eljárásokat, hogy minden felelős legyen, az nagy ember vagy kicsi, pesti vagy vidéki, bíróság elé kerüljön, fogalmazott. A magyar jogállamiság részévé tenni a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt Sárvári Nikolász, akit a Tisza frakció jelölt a szervezet élére. A jelölt úgy fogalmazott, az, hogy Magyarországon így el lehetett bánni a közvagyonnal, elfogadhatatlan, és ezt ő magyarként szégyelli. Sárvári Nikolász a hivatal egyik fő feladatának a közintézményekbe vetett közbizalom és a transzparencia megteremtését nevezte. Mérséklődött a lakások drágulásának üteme júliusban, országos szinten 10-szeres különbség is lehet a négyzetméter árak között, közölte az ingatlan.com az MT-vel kedden. Az áremelkedés mértéke havi összevetésben 0,1%-ra, éves szinten 11,9%-ra csökkent. Budapesten 0,9%-os volt a drágulás az előző hónaphoz képest, de a közlemény szerint ez a júniusi 0,1%-os csökkenés kompenzációja lehetett. A fővárosban az előző év azonos időszakához képest 8,3%-kal nőttek a lakásárak az ingatlan.com lakás árindexe alapján, miközben a kínálat jelentősen nőtt. 3 napon át tölt meg progresszív kultúrával egy ipari területet az Inota Fesztivál, amely csütörtökön kezdődik a Várpalota Inota melletti hűtőtornyoknál. Az ország egyetlen erőműben megvalósuló audiovizuális fesztiválján a 8-as főút mentén már 4. éve zenei programok és látványos fényművészeti kiállítás zárja a nyarat. Kedden gyenge hidegfront érkezik, amely nyomán megerősödik a szél, és záporok, zivatarok is lehetnek, noha ezúttal sem fog mindenhol esni, a hideg részét pedig egyáltalán nem érzékeljük majd. Fátyol felhős lesz az ég, majd délnyugat-nyugat felől átmenetileg megvastagszik a felhőzet. A délnyugati-nyugati ország részen előfordulhat szorványosan zápor, a déli megyékben néhol zivatar. A keleti eszelet élénk néhol erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 28 és 33 fok között valószínű, de a Nyugat-Dunán túlon hűvösebb lehet. Késő este 19-25 fok várható.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot. Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt.
3: A kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért.

0: kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik, akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
1: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
2: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
3: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
1: A reklám után
4: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
1: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel, itt a Lépés Rádióban.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nagykorú felügyelete mellett ajánlott.
1: És most kezdődik a Lépés délután. A mikrofonok mögött már vár téged is, Sanyi és Robi. A műsorban hallható sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Válasz minket, és érezd jól magad!

0: egy lépéssel közelebb hozzád Lépés Rádió, kellemes délutánt és rádió, illetve podcast hallgatást kívánunk minden Lépés Rádió és Lépés délután podcast hallgatónak. A mikrofonnál Robit halljátok, és itt van velem Karina is már, megérkezik majd Sanyi is közénk. Szia Karina!
1: Szia Robi, szia Sanyi! Ja, Sanyi még nincs, nem baj. Üdvözlöm a kedves nézőket, hallgatókat, fülelőket, pantominezőket, mindenkit.
0: Jól van, oké. Karina így elvesztett a köszöntésben. 2026. augusztus 25-ét írunk, mindjárt köszöntjük a névnaposokat, előtte viszont gyorsan elérhetőségeink www.lépésradio.hu, kívánságdobozból, amit hallgatói messenger csoportunk is van, ide is várunk mindenkit, azt, hogy ott vagyunk a Facebookon, facebook.com/lépésradio, illetve a többi közösségi platformon is megtaláltok minket, lájkoljatok, kövessetek, iratkozzatok fel csatornáinkra, hogy számos mobil applikációban is tudtok minket hallgatni, például My Online Rádióban. Ezen felül írhattok nekünk e-mailt a nap 24 órájában.
1: Az info@lépésradio.hu e-mail címre.
0: Így van, és köszöntjük YouTube-on a podcast hallgatóinkat is ma. Reméljük, hogy a Lépés délután podcasttal is jól fogtok szórakozni, és ha már itt tartunk, akkor a YouTube-on keresztül a podcastunk hallgatóinak a figyelmét felhívom, hogy kérjük, hogy iratkozzatok fel, ha még nem tettétek meg rádiunk YouTube csatornájára, Lépés Rádió Kötel Official néven vagyunk fent. A YouTube-on minden feliratkozást köszönünk, hisz ezzel tudjátok támogatni, hogy hétről hétre újabbnál újabb podcastek is felkerüljenek a műsorunkból a YouTube-ra. Úgyhogy én amondó vagyok, hogy csapjunk is be a lecsóba, egy nagyon érdekes témát hoztam nektek, de mielőtt ebbe belecsapunk, mint már az előbb ígértem, és majdnem elfelejtettem, köszöntsük a névnaposokat. A mai napon a Lajosok ünnepelnek, és a Patríciák, ú, Lajos kollégámat fel kell köszöntenem gyorsan, Germán, Francia, szia Sanyi. Hát látod, látod. A Lajos germán francia eredetű név jelentése, hírnév, háború, a Patrícia latin eredetű jelentése pedig rómainak született nemes. Hát minden Patrícia és Lajos nevű hallgatóknak kívánunk nagyon sok boldog névnapot, akik a mai napon születtek, nekik boldog születésnapot, és bárki bármilyen évfordulót ünnepel, augusztus

0: 2022-én. Sok boldogságot kívánunk a teljes táv nevében. Mai műsorunkban pedig akkor már is mondom és ismertetem mai témánkat. Egy nagyon érdekes témát hoztunk. Karina egy korábbi műsorunkban már említette, lehet, hogy itt a délutáni podcastben is, hogy ő nem szereti, hogyha a párja belenéz a telefonjába.
1: Hát nem ám, mert Csabla csacsi lesz.
0: De miért?
1: Mert ez magántulajdon. Az olyan, mintha...
0: Állj meg! Mi az, hogy magántulajdon?
1: Hát most az én magánéletem, olyan, mint az emlékkönyvem, olyan, mint a zsebem, olyan, mint a pénztárcám. Az az én telefonom, ott
0: nem... Te magánéleted, nem tudom. Tehát, hogy párkapcsolaton hát, belül értem, hogy van én idő, de van, azért a magánélet az nem közös? Belül. Teszem fel a kérdést.
1: Nem. A magánélet is van párkapcsolaton belül. Nem sok, picike, de van, ami szerintem...
0: Azt én időnek hívom, én azt én
1: hát
0: időnek
1: hívom. Nem, várjál, a magánéletet én úgy...
0: Nekem magánéletem a párom, tehát nekem nincs úgy a magánélet, nekem a magánéletem a párom része a magánéletemnek, akkor így mondom.
1: Része, de van egy pici szelet, amit a múlt barátaira, a múlt
0: jó, akkor velem van a baj, nekem nincs.
1: Ja, elnézést, ne haragudj, nekem egy csomó van, tehát én a magánéletet a múltamra értem. Tehát a múltamban lévő szerelmek, a múltamban lévő barátok, a múltamban lévő...
0: De akkor nem azt... Tehát nem az a baj, hogy nem azért nézem be a párod a telefonodba, mert te szégyelled, hanem azért, mert te félsz attól.
1: Hát vannak benne olyan dolgok, amiről ő neki nem biztos,
0: de hát a múltadat is, én elmeséltem a páromnak a múltamat, az exemet, az, hogy mi történt velem, mi volt.
1: Borbine, nekem sok volt.
0: De oké, de a sok... Azt is nagy vonalakban elmeséled a párodnak.
1: Nem arról van szó, hogy titkolom és tudatlanságban élél a párom az életét.
0: Na álljon meg a menet, tehát neked van titkod?
1: Van.
0: Jó, na, ma erről igen, beszélgetünk, mert a mai műsorunk téma ez is lesz, és elárulom neked, hogy ez miért nem jó. Viszont...
1: Végighallgatod.
0: Mai műsorunk témájának címe: mit árul a telefonunk a párkapcsolatunkról? Erről fogunk beszélgetni ebben a szűk két órában. Ma egy olyan hétköznapi tárgyról beszélgetünk, amely szinte folyamatosan mellettünk van, a mobiltelefonunkról. De ezúttal nem a képernyőidő, a közösségi média vagy a telefonfüggőség lesz a középpontban, hanem az, hogy mit jelenthet a telefon egy párkapcsolatban. Kis Gergely Facebook posztja azt a kérdést járja körül, hogy vajon belenézhetünk-e a párunk telefonjába, és mit jelent, ha valaki ezt természetesnek vagy éppen elfogadhatatlannak tartja. A szerző szerint azonban ennél sokkal fontosabb az érzés, amely a telefon átadását, elrejtését vagy ellenőrzését kíséri. Lehet mellette bizalom, szégyen, félelem, közöny, bizonytalanság, vagy éppen teljes nyugalom. A poszt 5 különféle, illetve különböző párkapcsolati szint segítségével mutatja be, hogyan változhat a telefon szerepe két ember között. A belső válástól és a harctól eljutunk a szobatársi viszonyon és a úgymond megszokáson keresztül egészen a kapcsolódásig. De vajon valóban ennyire pontos tükör lehet a telefonunk? Ha valaki nem adja oda a telefonját, az feltétlenül bizalmatlanságot jelent? És ha bármikor belenézhetünk a másik készülékébe, az automatikusan egy jó működő kapcsolat bizonyítéka? A Kis Gergely gondolataiból elindulva és kiindulva ezeket a kérdéseket járjuk körül az elkövetkezendő szűk 120 percben. Jó szórakozást kívánok a mai műsorunkhoz és podcast. Because

0: Millás Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.
1: Lépés Rádió.
0: Ez még mindig a Lépés délután.
2: Egy lépéssel közelebb hozzád Lépés Rádió, és akkor csapjunk is bele a közepébe mai műsorunknak. Nézzük, hogy miről szól ez a poszt. Na, egyből Kis Gergely Facebook posztját most széttagolva hoztam nektek kérdéseket. Az első rész, hogy nem a telefon a lényeg. Tudod ezt, Karina?
3: Igen.
2: Na.
3: De mi szeretem.
2: Na, nézzük. A telefonod elárulja, hol tart a párkapcsolatod. Tegnap feltettem a kérdést, belenézhetsz a párod telefonjába? Több mint 100 komment érkezett, és szinte mindenki a szabályról beszélt, hogy nálunk szabad, hogy nálunk nem, hogy megbeszéltük, de szinte senki nem ért a lényegről, mert a telefon csak egy tárgy, ugyanúgy, ahogy az autóm kulcsát sem rejtem el a párom elől. Attól lett belőle szív, fegyver vagy bizonyíték, amit mi tettünk bele. Két ember ugyanúgy nem néz bele a párja telefonjába. Kívülről ugyanúgy néz ki. Az egyikben félelem van, a másikban nyugalom. Ezért nem lehet ezt szabályokkal megválaszolni. A kérdés soha nem az, hogy megmutatod-e. A kérdés az, hogy milyen érzéssel. Na, és akkor elsőként kérdezlek titeket, hogy a telefon magánterület, vagy egy párkapcsolatban természetes lehet a teljes hozzáférés. Az én esetemben is az én véleményem az, hogy teljes lehet a teljes hozzáférés. Karina erre az előző megszólásban kifejtette, hogy számára nem.
3: Én magánterületnek érzem a telefonomat, igen.
2: Jó. Sanyi, te erről mit gondolsz?
4: Hát, igazából meg lehet a teljes, tehát tényleg valóban az a kérdés, hogy azt mondjuk, hogy igen, hozzáférhetünk egymás telefonjához, megvan a bizalom, akkor tényleg az van, hogy egyáltalán eszébe jut-e valakinek, hogy nézegesse a másik telefonját. Az, hogy nem tudom, jön egy hívás, fölveszed, hogyha nincs ott a közelben, mit tudom én, azt mondod, hogy megnézed, hogy kereste, és akkor mit tudom én, hogyha előkerül, akkor elmondott, hogy ez és ez keresett. Hát, hogy megvannak ennek a normális határai, hogyha van bizalom. Ha nincs bizalom, akkor meg mindenki folyamatosan nézegetni fogja a másik telefonját, és az egy elég sanyarú helyzet szerintem.
2: Mondok neked egy harmadik nézőpontot, van bizalom, a telefonba bármikor belenézhetsz, de nem teszed meg, mert nincs rá okod, mert megvan rá a bizalom. Tehát például én most úgy vagyok a párommal, hogy alapvetően mind a ketten úgy vagyunk, hogy ott a telefonunk, sőt, én gyakran a kezébe is adom bizonyos okokból a saját telefonomat, és nincs az bennem sose, hogy jaj, félek, vagy hogy most lebukok, vagy valamit meglát, amit nem lenne szabad, stb. Semmilyen teljes nyugalommal, teljes bizalommal odaadom, de nincs arra szükségünk, hogy nézegessük egymás telefonját, mert olyan, annyira biztosak vagyunk és megbízunk a másikban, hogy fel sem merül az, hogy belenézünk egymás telefonjába. De hogyha akarnánk, bármikor belenézhetnénk, és ez nem ezen múlik a bizalmunk. Tehát a bizalmi kapcsolatunk nem azért fog megrendülni, mert belenézünk a másik telefonjába, soha nem is gondolunk erre. De belenézhetünk bármikor, de nem tesszük, mert nincs miért. Ha van miért, akkor meg szólunk, hogy édes, elvettem a telefonodat, mit tudom én. Vagy ahogy mondtad, ezt keresett, vagy éppen az ő telefonja volt közelebb, sőt, valamelyik nap én fogtam, felraktam tölteni a telefonját, tehát nincs semmi olyan félelem attól, hogy most nem tudom, belenézek, és abban mit találok, és ez benne a jó, és pont ezért nem is gondolunk arra, hogy ezt most nézegetni kellene komolyabban egymás telefonon.
4: Igen, igen. De ez akkor kell inkább erre vigyázni, és akkor nem a bizalom meg az ilyesmi miatt, hanem hogyha mit tudom én, valami meglepetést akarsz előkészíteni, és nem szeretnéd, hogyha...
2: Jaj, hát az más, az
4: és
2: más.
4: És akkor jobban óvod esetleg a telefonodat, vagy
2: hát
4: esetleg?
2: Hát van úgy is, hogy kibuksz, vagy lebuksz, de...
4: Hát igen, de ez a lebukás még mindig nem akkor a veszély, csak
2: igen, az a pozitív.
4: Nem jött össze egy meglepetés, hát persze ez egy kicsit.
3: Vagy mondjuk félreérthetőbb üzenetet küldesz valakinek, aminek nem...
2: De miért küldesz félreérthető üzenetet?
3: Mert nekem az félreérthető a lehet.
4: Hát nem tudom, vannak olyan üzenetek, vagy mondjuk kapsz valakitől, aki véletlenül...
3: Vagy kapok egy félreérthetőbb üzenetet.
4: Ilyenek
2: hát nem tudom nekem,
3: hogyha
2: bármelyik barátom azt írja nekem, hogy mit tudom nem én, drága Robi, attól most nem lesz problémánk, igen?
3: De várjál, ha én lányként kapok egy félreérthető üzenetet, hogy szia drága, mikor Szali, azt ha a féltékeny a pasim, azt akkor az...
2: pont itt van, a féltékenység van, akkor már a bizalom megint. Tehát nálunk nincs komolyabb, van egy
3: igen,
2: a természetes féltékenység.
3: Igen.
2: Hát, jó.
3: Vagy például nem szeretnék olyan tartalmakat, mert mondjuk érzékenyebb tartalom megmutatni országvilágnak, nem csak a páromnak, hanem a gyerekemnek, a családomnak, az anyámnak, az apámnak.
2: De itt most elsősorban a párkapcsolatról van szó, Karina, ne keverjük ide a többi.
3: A család nem, a családot kizártuk? Jó, oké, akkor a család kizárva.
2: Hát figyelj, én azt gondolom, hogy ha már párod elől, aki a legbizalmasabb, tehát a legnagyobb bizalmasadnak kell, hogy legyen normál esetben, ha az előtt titkoltat, akkor már nem meglepő, hogyha a család elől is titkolod olykorod bizonyos dolgokat.
3: Így,
2: tehát, hogy innentől kezdve már
3: is.
2: Akkor nekem megint az, hogy ez a kapcsolat egyáltalán egészséges, normális.
3: Jó, de hát a bizalom azért az nem lehet határtalan. Tehát
2: dehogy
3: az ember
2: nem.
3: Elmond mondjuk 90%-ban, de kell ez a 10%?
2: Nem kell.
3: Hogy a múltadból legyenek olyan dolgok, amit nem biztos, hogy megosztasz, vagy azért, mert nem fontos.
2: De a múltamat már lezártam. Én a múltammal nem akarok
3: szeretnéd.
2: Foglalkozni. Én a múlttal nem akarok. Én nem a múltban élek, a jelenben élek.
3: De a múltadból jönnek a fura üzenetek. Tehát ha jönnek üzenetek, a múltadból jön. Tehát akinek sok barátja.
2: Jön, de én azzal nem tudok mit kezdeni. Hát tudom, most ha meglátja.
4: Priuszod volt, és nem tudom... Rád ír egy volt cellatárs annak.
3: Na, például ott
2: hát én azt is elmondom a páromnak, hogy bocsi, én le voltam csukva, és hát ez történt. És akkor mi van? Ha szeret, elfogad. Ha nem szeret, meg nem szeret úgyse. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ez nem lehet. Nem lehet
3: én
2: ilyet.
3: Én azért azt a 10%-ot
4: lehet,
3: hogy a magán.
4: Lehet, hogy
3: magán.
4: Mégis eltitkoltad, mert nem tudom, mondjuk nemi erőszakért így.
3: Na, Sanyi, jó van. Hát igen.
2: Na jó.
3: Tehát például, vagy
4: ez a sarokba szorító.
2: Menjünk tovább, én a mondó vagyok.
3: Nagyon cuki.
2: Következő kérdés, mit árul el, vagy mi árul el többet egy kapcsolatról? Hogy belenézhetünk a másik telefonjába, vagy az, hogy egyáltalán akarunk-e? Hát az előbb pont erről beszélgettünk,
4: hogy egyáltalán akarunk-e,
2: de...
3: Akar a fene. Nem, akar a fene, dehogy akarunk.
2: Én azért nem akarok, mert nincs rá okom, de egyébként belenézhetek, és pont ez a jó, hogy nincsen nekem tiltva az, hogy ott a telefonom. Most elárok nektek egy titkot, az én párom nem azért, mert titkol bármit is, de akaratlanul ő mindig fejjel lefelé rakja le a telefonját. És ő meg is mondta, hogy nem azért rakja le fejjel lefelé, mert bármit titkol, na nyugodtan vegyem el és nézem meg, hogyha nem hiszem el, még ez a kapcsolatunk elején volt, hanem egyszerűen ez a rossz szokás, hogy mindig fejjel lefelé rakja le az asztalra a telefon, ez egy hülye szokás és kész, de nem akar semmit titkolni, ott van, nézem meg. Tehát, hogy vannak ilyen szokásai. Nem, én tényleg volt, hogy így ránéztem, semmi, nincs mit titkolnunk, de nem azért néztem rá, mert nem bízok benne. Tehát, hogy nem, az ő tudta nélkül soha nem vettem a kezembe a telefonját. Mert én azt gondolom, hogy úgy vagyunk tisztességesek, hogy az ő tudtával nyúlok a telefonjához, és nézek bele.
3: Hát
2: nem pedig a tudta nélkül.
3: Ennek alapnak kéne lenni, mert azért, ha a kalambóné tényleg kalambóné lenne, akkor az lecsakolhatná, hogy a kalambónék igazából azok nyomozó feleségek, tehát akkor ott már tényleg nagyon nagy gond van, ha ha bele kell kukkantgatni a másik telefonjába.
2: Pont erről beszélek, és ezért nem szoktunk egymás telefonjába a másik tudta nélkül kukkantgatni, de bármikor megnézhetjük, és ez a jó, és szerintem ez a normális. Na, én amondó vagyok, hogy menjünk tovább ezen, lépjünk tovább, mert vitázhatunk. Én akkor is egyébként visszatérve, Sanyi felhozta ezt a nemi erőszakot, most ha én összejövök valakivel, és ő szeret engem, akkor szeretni fog akkor is. Ha nem, akkor megette a kapcsolat az egészet. Én ennek a híve vagyok.
4: A Bonnie és Clyde is ezen alapult.
3: Így van. Következő jó kis
2: kérdés. De szerintem minden normális kapcsolatnak ezen kell alapulni.
4: És ezek után mindjárt megnézzük, mit írt John Galt, de még kérdez.
2: Jó, még megyünk tovább, méghozzá azzal, hogy most jön a nehéz rész. Aki a világ elől rejti magát, mert fél, hogy megítélik, az a párja elől is rejti magát. Aki nem meri megmutatni, mit gondol, mit érez, mitől fél, az nem a telefonját védi, magát védi, nem a cset a titok, te vagy a titok. A lezárt telefon a legtöbb esetben nem hűtlenséget takar, szégyent takar. Azt a szégyent, hogyha valaki tényleg meglátja, ahogy vagyok, akkor talán nem szeretne. És ez a legmagányosabb hely, ahova egy ember állhat. No, kérdezlek titeket, hogy minden titkolózás mögött félelem vagy szégyen áll, vagy szükségünk lehet egészséges magánszférára is?
3: Én az egészséges magánszférára adnám a voksomat. Én nem gondolom azt, hogy egy egyedülálló magányos ember a telefonjában.
2: De van benned egy félelem, ha meglátja Zoli a telefonodat, amiben van olyan, ami a múltathoz kapcsolódik, akkor félreérti, és ezáltal van benned egy félelem. Mert nem akarsz vitát.
3: Nem szeretek annyira vitatkozni, igen.
2: Na, erről beszélek, hogy inkább elkerülöd a felesleges vitát, meg a félreértést. Ezáltal félsz attól, hogy kiderül. De hogyha kiderül, és akkor később derül ki, akkor nem nagyobbat vitázol? Csak felteszem a kérdést. Tehát nekem jobban fáj az, hogyha eltitkol a párom valamit, mint az, hogy megmondja, és tudom azt, hogy mit tudom én, ő rosszat tett a múltban, és tisztá vagyok azzal például, hogy ő mit csinált, mint az, hogy titkolja előlem, és akkor egyszer valamilyen úton fúrom, valakitől mondjuk visszahallom, vagy valaki elkottyantja magát előttem, és akkor én meg kérdőle vonnak, hogy Karina, hát ezt én miért nem tudtam?
4: Karina. Igen, a legrosszabb, igen, ez a...
3: életemet nem lehet elmondani, tehát vannak benne...
2: De hogyha valaki mégis elkottyantja magát, tegyük fel, a múltadból egy szereplő előkerül, és elszólja magát a párod előtt, akkor az nem a nagyobb ciki? Kérdezem.
3: Nem, az nem, mert a múltam, az vannak olyan részletek, amik vagy jobb, hogy nem derülnek ki, vagy már elévültek, tehát már nem aktuális. Na most kiderül, tehát nem, tehát azért nyitott könyv az én életem.
2: Értem, de akkor felteszem újra a kérdésre, akkor minek titkolni?
3: Tehát minden nem lehet elmondani. Tehát minden
2: de
3: mindig
2: ha kiderül
3: nem lehet.
2: Mégis, akkor...
4: De az is lehet, hogy nem direkt nem mondod el, hanem
3: igen, tehát az kell egy kis titokzatosság az emberben. Érted? Tehát nem lehet nyitott könyv mindig.
2: Hát,
4: amúgy meg az is rossz tud lenni, igen, ez a másoktól kellett megtudnom kategória.
3: Jó, persze, igen. De olyan nincs, hogy másoktól kell megtudni, és csalódást okozhatna, tehát ilyen nincs.
4: Igen.
2: Jó, akkor mondok egy másik szituációt, kedves Karina, hogy én mit képzelek el. A múltadban nevezzük most nevén, teljesen mindegy, nem biztos, hogy ilyen volt. Volt egy pasid, akit Janinak hívtak. Tegyük fel.
4: De hogy nem volt.
3: Hogy ne lett volna.
2: Mindegy. Idézetében hívjuk Janinak. Ez a Jani személyesen felbukkan a te életedben, és elszólja magát Zoli előtt olyan dologról, amit ő nem tudhatna, pont azért, mert te titkolsz, de ő elszólja magát, és Zoli ezért mondjuk kérdőre von, akkor felteszem a kérdést. hogy az nem kellemetlenebb szitu? Mintha azt mondod Zolinak, hogy figyelj Zolikám, volt ez a Jani gyerek annak idején 20 évvel ezelőtt, és hát én olyan rossz lány voltam, hogy... Most csak mondtam egy példát, lehet nem így volt, meg lehet nem is igaz, most direkt egy feltételezés sztorit mondok. Szerintem nagyobb ciki és sokkal kínosabb az, amikor a másik kérdőre von, engem ne vonjon senki kérdőre, a párom se, mert nem titkolom előtte. Tehát, hogyha bárra is ez egy szituáció, és erre kérdeztem rá az előbb.
3: Ebből női logikával ki lehet jönni, mert mindenre nem emlékszel, mindent nem mondhatsz el. Vannak ilyen cikis pillanatok az ember életében.
2: Persze, most, hogy várjál, ez nem azt jelenti, hogy minden emlékezni kell, és mindent a múltadból el kell mondani, csak arról, hogy amit nyilván fontosabbak, vagy amit megéltél, megtörténtek, és már nincs jelentősége, meg ha van is jelentősége, akkor is megosztom a párommal.
3: Hát vannak bizonyos részletek, amit igen, de azért vannak bizonyos részleteket, amit nem. Tehát kellenek a titkok. Én még mindig ezzel az állásponton vagyok. Kellenek az apró titkok, nem nagyok, de apró. Tehát a legfontosabb dolgokat persze azokat el kell mondani, mert az a legfontosabb.
2: De ami a múltban volt, az már mindegy, mi volt. Tehát én
3: hát
2: ezt nem értem,
3: de hogy nem. Ha vannak, akkor nem mindegy. Ha
2: múlt, hát szerintem nem a múltam határoz. Nyilván a múltunkból épülünk.
3: Nem, valami apró. Mert van egy eltitkolt gyereket véletlen, Robi, az rohadtul meghatározza.
2: De én nem titkolom el, én azt mondom, hogy van egy gyerekem, miért titkoljam el?
3: Hát de van ennek, aki eltitkolja.
2: Hát szégyelj magát össze-vissza, az nem is, az olyan ember nem való szerintem párkapcsolatra, és lehet, hogy most fognak sok
3: ember megítélni. Hát ezért nem is ér párkapcsolatban, mert nem való.
2: Hát jó, de aki nem őszinte, az őszintetlenség nem lehet kapcsolatot építeni.
3: Hát azért figyelj, ha mindenben őszinte vagy, mondom, a 90-10% az a 10% azért.
2: Nekem nem kell az a 10%, ez csak a
3: nem kell, ezt kapod.
2: Még egy kérdés, és megyünk zenélni, hogy egy jól működő kapcsolatban tényleg mindent meg kell tudnunk mutatni magunkban másiknak? Hát végülis erről beszélgettünk, hogy én azt mondom, hogy igen. Karina azt mondja, hogy nem.
3: Nekem kell az a sejtelmesség, kell az a...
2: Nem attól vagy sejtelmes, mert a múltadat titkolod. Hát engem nem érdekelne a te múltad.
3: Tehát nem a múlt titkolása, hanem tehát mindent nem kell elmondani.
2: Most mondtad, hogy a múltadban voltak olyan... Karina, önmagadhoz mondd ellen.
3: Nem, a múltban lévő olyan dolgokat nem kell mindenkivel megosztani. Annak vannak
2: titkok, nem mindenkivel, a pároddal, akivel együtt élsz.
3: Abban sem. Nem, abban sem.
2: De akkor
3: nem.
2: Hogy vagy őszinte vele?
3: Minden, a 90%-ban őszinte vagyok.
2: De nincs tiszt.
3: De hogy ne lenne?
2: Jó, zenélünk, aztán jövünk vissza.
4: 10%.

0: Ez még mindig a Lépés délután.
1: Egy lépéssel közelebb hozzád Lépés Rádió. John Gold kérésére szólt Innától az Endless című dala, úgyhogy remélem, hogy hallottad, kedves John Gold. Lehet tőlünk zenét kérni nyugodtan az élő műsor folyamban. Most viszont megyünk tovább a mai témánkkal, méghozzá azzal megyünk tovább, hogy az több szint alapgondolatával. Na, hát akkor nézzük. A telefon 5 szintje. Írtam korábban egy posztot a párkapcsolat 5 szintjéről. Most végigvezetem, hogyan viszonyul a telefonhoz egy pár mindegyik szinten. Alulról indulok, a legnehezebb helyről a legszabadabb felé. És figyelj, mert a legtöbben rosszul tippelik meg, hol vannak. Kíváncsi vagyok, hogy ti hol vagytok, úgyhogy figyeljetek nagyon, kedves kollégek! Kezdjük akkor, először is kérdezlek titeket ezzel kapcsolatban, hogy besorolható egy párkapcsolat ilyen szintekre, vagy ennél sokkal összetettebb két ember viszonya szerintetek?
2: Hát szerintem összetettebb. De én nem szintezném be.
3: Hát igen, ezek a szintbeállítások, ezek szintezések nem biztos, hogy annyira.
1: Nem, hát viszont...
2: A nyelvvizsgánál vannak, persze, de hát, kapcsolatot igen. Nem. Tehát alapfok, középfok, felsőfok, oké, de földszint első emelet, tehát ő térd, de én nem tartom ezt jónak, hogy egy kapcsolat szinteke. Jó, van, ott is megismerkedés.
4: Persze, hát a, igen, tehát,
2: igen, tehát egy ott van, hogy udvarlunk. Igen, de...
4: kifejletik, de...
1: John Gold közben írt nekünk, van benne valami, mondaná Vágó István, de azért párkapcsolatban is vannak titkok. Az én feleségem olyan féltékeny tud lenni, hogy ihaj. Nem tudom, a mi kapcsolatunkban párommal nincsenek. Pont egyszer megkérdeztem tőle pár hónappal ezelőtt, most mindentől független, hogy bármi titkod van, ami előttem titkolsz. Tényleg, mi nálunk tabu nélkül mi mindent megbeszélünk, és elgondolkodott egy jó pár percig, és azt mondta, hogy nincs. És én is elgondolkodtam, és nekem sincs, de nem minden párkapcsolat működik ennyire tisztán, azt is aláírja.
4: Ezt is bele lehet kötni, hogy ja, ha már gondolkodik, akkor kérdés.
2: Akkor már állj.
1: Nem, végig kellett gondolnia, végig kellett neki is, de én is gondolkodtam. Hát most végig kell gondolni az életünket, hogy... Igen. Viszont visszatérve pedig a kérdés, azt gondolom, hogy abban egyetértek veletek, hogy nehéz behatárolni. Viszont ami ezt az 5 szint mutat, egy alapot, egy irányt ad. És annak tökéletes, és hogyha végig megyünk ezen az 5 szinten, akkor meglátjátok, hogy mindegyik szintnél vannak alapigazságok, amelyek párkapcsolatokra baromira igaz, főleg a mai felgyorsult pörgős világban. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nehéz csak így bekorlátozni pár mondatra vagy 5 szintre ezt az egészet, azzal egyetértek, de iránymutatásnak és alapnak tökéletes. Ezt gondolom erről. Van benne igazság. És akkor másik kérdésem, hogy elképzelhető ugyanaz a pár egyszerre több szint jellemzőjét is magán viseli? Elképzelhető.
2: Az igen, elképzelhető. Igen, hogy valaki már előrébb tart, valaki már később tart.
1: Valaki visszább.
2: Valaki túl szalad, túl rohan. Igen. Tehát van különbség, biztos, de szerintem ez alapjávéve a párkapcsolatokban. Lehet, hogy a férfi már az ágyjelenetnél tart, a kedves hölgy pedig még csak a vacsoránál, szóval...
1: De én nem mondom, hogy csapjunk bele, az első, azaz pontos az 5. szín, a belső válás. Mondtam, nagyon kívülről kezdjük.
2: Ajaj!
1: Nézzük! Itt már van a telefonban egy külön élet. Nem feltétlenül másik ember, de egy külön világ. Beszélgetések, tervek, döntések, amikről a párod nem tud. Nem is titkolod. Egyszerűen már eszedbe sem jut elmondani. És ő sem kérdez rá, mert nem akarja tudni a választ. Itt már nem a telefon van lezárva, itt az élet van lezárva. Tipikus mondat, csinálj, amit akarsz, nekem már mindegy. Mögötte pedig inkább a közöny, és a közöny nem béke. A közöny a legmélyebb távolság. Hozzá kapcsolódva kérdezlek titeket, a veszekedés, vagy a közöny jelzi inkább, hogy komoly bajban van egy kapcsolat? Szerintem a közöny jobban, mert veszekedésnél még van mit menteni, de amikor már közönnyel közelít a párkapcsolatban a párod, amikor már nem érdekel engem, azt csinálsz, amit akarsz, akkor attól rosszabb nincsen. Tehát akkor elgondolkozol, hogy de miért? Tehát, hogy akkor itt valami vége van, valami nem passzol. És akkor ezzel lezárod, vagy elengeded. Te közönnyel reagálsz, vagy közönyt kapsz, az sose jó szerintem. Rosszabb, mint egy veszekedés.
2: A közöny az egy lemondás már az egész kapcsolattól. Veszekedni meg jó, mert utána jó kibékülni, de amúgy nem jó veszekedni persze, de mégiscsak néha ideig fajulnak a beszéljük meg dolgok. Sokkal jobb.
3: Igen, hát azt mondják, igen, hogy a közöny amúgy a legrosszabb. Bármit tudom, én mondjuk a szüleim életében is el tudtam volna képzelni egy kis közönyt, mint hogy és pláne a meddő és értelmetlen marakodás és vitákat
1: figyelni. Miket ezt tartott a valószínűleg Sanyi életben? Tehát pont a viták, a veszekedés, mert az menthető. A közönynél már nem tudsz menteni, ott van már vége.
2: Hát akkor fordulsz és elmész.
3: Igen. Már biztos nem, de szerintem egy értelmetlen és mérgező, meddő vita az nagyjából
2: egyenlő. Hát sokáig azért biztos, hogy nem egy pozitív dolog, hogy mindig ezt hallgatja az ember. Igen, ezek.
1: Egyetértek, csak azt gondolom, hogy a vitában még lehet kibékülés.
3: Igen.
2: Igen. Tehát Robi mindig egy nagyon kedves, nagyon tündéri, aranyos családi millióben nőtt föl. Hát nekünk
1: nem most arról nem volt szó, hogy arról beszélgessünk. Hát én is láttam veszélyt, szüleim is volt, hogy veszekedtek.
2: Hát, de volt, úgyis annyira volt
1: olyan, amikor én azt láttam kívülről, hogy értelmetlen volt a veszekedés.
2: Hát, de akkor a mieink többet.
1: Azt aláírom, hogy nálatok ez több volt, biztos vagyok benne.
2: Legyen több ideig.
1: De nincs olyan kapcsolat nekem, nem mondja senki, ahol nincsen meddő veszekedés.
2: Hát lehet egyszer, de amikor már éveken keresztül meddő vita van, azért az fölőről mindenkit.
3: Igen, mert ugye valami kis hülyeségbe is, ugye persze ezzel ők is védekeztek néha, mert ugye tényleg volt olyan, ami azt mondja, hogy csak kis dolgokon, de amikor ezt mondták másoknak, akkor én csak megköszörültem a torkom, hogy igen, azért nem csak kis dolgokon, hanem voltak
2: itt. Hát én most válogattam könyveket, régi könyveket, hogy mik maradtak meg, és mik kerülnek könyvtárba, és volt egy egész könyvespolca, pszichológiai, pszichika, életvitellel kapcsolatos, te Jézusom, a hipohondria, te szőzanyám, orvosi könyv, nem tudom én.
3: De azt kinél? Anyukádnak?
2: Igen, anyui apunál, de hát az apu könyve volt, gondolom, mert anyukám az nem műtötte meg magát, de olyan könyvek voltak, hogy a lányom is nézi, hogy ki volt egy hipohondria családban, szerinted, mondom, a nagyapád. Gyenge pszichikai. Átlom szerinted a nagyapád.
1: Viszont vissza lehet még találni egymáshoz, amikor már egyik fél sem kíváncsi a másik életére. Azt gondolom, hogy hát nagyon nehéz.
2: Nem lehet.
1: Inkább nem. Vannak nem. Kivételek, de inkább nem. Ezt gondolom erről.
3: Igen, nem. Többnyire nem.
2: Az úgy már felmelegített káposzta, az nagyon jó, meg a kórhelyleves is jó, de hát, ha már minden mindegy, akkor menni kell külön. Értelme nincs annak.
1: Menjünk tovább a negyedik úgymond szinthez. Az úgymond harc a poszt szó szerint, vagyis nem a harccal, tehát a negyedik szint a harc. Itt a telefon fegyver, ellenőrzés, jelszóváltoztatás. Törölt üzenetek akkor is, ha ártatlanok. Képernyő lefordítva az asztalon. Egy értesítés hangja és megfagy a levegő. Az egyik ellenőriz, mert nem érzi magát biztonságban. A másik rejt, mert gyanúsított a saját otthonában. És egyre erősítik egymást. Minél jobban ellenőriz az egyik, annál jobban rejt a másik. Tipikus mondat, hogy miért fordítod le mindig? Mit rejtegetsz? Mögötte meg inkább félelem mindkét oldalon, csak más ruhában. Kérdezlek titeket, hogy ha egyszer megrendült a bizalom, jogos lehet a telefon ellenőrzése, hogy ezzel csak tovább romlik a kapcsolat? Azt gondolom, hogy ezzel rontasz a helyzeteden. Hozzáteszem, persze az ember kíváncsi és önként belekerült olyan szituációba, amikor elkezdi a másikat ellenőrizni, de én azt gondolom, hogy ez nem visz jó helyre, sehová sem, mert akkor a bizalom tényleg megszűnik a kapcsolatban, tehát akkor már ott nincsen semmilyen bizalom.
2: Én a kard ki kard elvét szoktam ilyenkor alkalmazni. Én az, hogy ki mit ír, vagy ki mit mond, azt félreérthető lehet. Én ezeket tárgyilagosan szóban szoktam megvitatni. Én nem néznék bele például soha senki telefonjába. Még ha gyanúm lenne, akkor sem. Mert az valahogy úgy is kiderül abból, ahogy beszél, ahogy elrejti,
1: hát ha beszél valakivel,
2: ha más az SMS. Tehát vannak apró jelek, és én úgy vagyok, hogy ezt kell neki, csinálja. Én nem, én még akkor sem néznék bele, soha senki telefonál.
1: Jó, viszont ha meg sok pasit nézel, pasik szeretnek kontrollálni, és mit csinál?
2: Ó, hát azt én sokáig nem kontrollálna, röpülne az ajtón kifele, engem nem kontrollálna. Nem. A szárnyakat adnák a vágyainak egy kis lehúlva. Engem nem konzolál, tehát én ezt soha
1: hát jó, de nem úgy értem, tehát úgy, hogy kíváncsi, és meg akar nézni, ellenőrizni.
2: Nem kérdezem, mert félreérthető lehet. Tehát én kíváncsi vagyok, és belenézek, és csak egy üzenetet látok.
1: De félreérthető lehet szóban is fogalmazni, Karina.
2: Három szívecske. Lehet, hogy ez a szia drága három szívecske, az nem az lesz, hogy hónap a pasim megy egy másik falhoz. Az lehet más is, tehát nem jó tanácsadó az, hogy én üzeneteket biztos, hogy nem olvasnám el. Nem, ha akarja elmondja, ha nem akarja elmondja, kellenek ezek egy pasikat.
4: Igen, mert félreérthető, ha megmagyarázza, de lehet, hogy igen, nem.
2: Az nem azért írta, az nem úgy volt, mert az előzményeket nem tudod. Tehát az üzenet folyamatot nem tudod. Lehet, hogy ők szóban megbeszéltek valamit, és erre mondjuk nagy örömébe írja ezt, tényleg csak egy baráti gesztus, semmi nincs mögötte. Te meg nőként, mint az Amazon is, úristen, ezt a nőt most, na, semmi.
1: Vannak olyan nők is, akik ezt csinálják.
2: De... Hát vannak, de hát ez egy hülyeség, hát most két szóból nem biztos, hogy te az jóra következtetsz, ez butaság.
1: Jó, két kérdésem van még, és mindjárt jönnek a három órás hírek a rádióba. Melyik rombolóbb, ha valaki folyamatosan gyanakszik, vagy ha másik emiatt ennek egyre több dolgot kezd el rejteni. Egyik sem jó.
4: Egyik se jobb, igen.
2: Egyik se jobb a másiknál, igen. De igen. Mondom, a nyomozók azok a filmekben oda menjenek statisztának. Tehát ez
1: ja,
2: a valók persze, de inkább akkor leplezzék le, és akkor menjenek külön, de ez a telefonos harc, hogy ki mit írt, hova járt, ez ilyesmi.
1: De sajnos a mai felgyorsult világban sokan.
2: Volt persze nagyon sok, és a fiatalok is ezt csinálják, hogy lokátor funkció, te miért oda mész, te miért nem ide mész, te miért nem vagy ott, te biztos hazud, számon kér, hát engem ne kérjen számon, vagy elhiszem, hogy mondok, vagy mehet a, mondom, statisztának valami.
1: Jó, hozzáteszem, azért van abban is igazság, hogy hogyan higgyen a mai fiatal, amikor folyamatosan átcseszik, már bocsánat a kifejezésre.
2: Hát, se figyelj,
1: tehát, hogy az élet is nagy alkotó, és valahol másik oldalt is kell látni.
2: Neveltetés. Ez mind neveltetés. Az én tisztességem és szavam az többet ér mindennél. Azt mondom, ez így lesz, akkor az úgy van. Ha nem,
1: most nem erre gondoltam, hanem arra gondoltam, hogy ha őnek ígérgetnek, és nem tartják be, a be nem tartott ígéret, ezért szoktam mondani, hogy nincsen rosszabb, viszont most jönnek a hírek, aztán innen folytatjuk.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Frissen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
6: Ősszel elindulhat a várólisták csökkentését célzó program, kezdődik az iskola biztonságosak a tanszerek. 63 településen végeznek szúnyoggyérítést a héten. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Ősszel megkezdődhet a várólisták csökkentését célzó program végrehajtása, elindulhat a beteg elégedettségi platform, szeptemberben pedig nyilvánosságra hoznák az országos mentőszolgálat minőségi mutatóit, közölte az egészségügyi miniszter hétfőn a Facebook oldalán. A programhoz finanszírozási hátteret, végrehajtási menetrendet és mérhető eredményeket kívánnak rendelni, tette hozzá. A miniszter jelezte, 2027 elején egy önálló egészségügyi minőségellenőrző hatóság kezdheti meg a működését. A miniszter azt is közölte, hogy ősszel érdemi előrelépést terveznek az állami és a magánegészségügy kapcsolatának szabályozásában, azzal a céllal, hogy átláthatóvá tegyék az állami vagyon, az állami munkaidő és az állami finanszírozás felhasználását. Minden ellenőrzött tanszer megfelelt a termékbiztonsági követelményeknek, közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. Az iskolakezdéshez kapcsolódó vizsgálatok során műanyagtoltartókat, ceruza és tolvég díszítőket, valamint zsörkrétákat és gyurmákat ellenőriztek. A szakemberek egyebek mellett az ólom, a kadmium és a réz jelenlétét, illetve a PVC alapú termékek ftalát tartalmát vizsgálták. A hatóság szerint egyik termék sem jelentett egészségügyi kockázatot. Az KFH ugyanakkor arra figyelmezteti a szülőket, hogy vásárláskor az ár mellett a minőséget, a tartóságot és a kivitelezést is vegyék figyelembe, a nyugtát pedig érdemes megőrizni. A következő napokban 5 megye 63 településén végeznek szúnyoggyérítést, tájékoztatta a program végrehajtásáért felelős Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság az MT-t. A Balatonnál néhány Drávamenti településen, valamint Borsod-Abaúj-Zemplén megyében földi kémiai eljárással védekeznek a vérszívók ellen, a finom permetet az esti, éjszakai órákban juttatják ki a szakemberek. 4 éves eltiltást kaphat egy magyar válogatott atléta, aki a gyanú szerint doppingvédséget követett el, írja az Express. A versenyző nevét egyelőre nem hozták nyilvánosságra, de a magyar antidopping csoport már tájékoztatta a ráváró fegyelmi eljárásról. Az Express úgy tudja, az atléta A mintájában mutatták ki tiltott szer jelenlétét, amelyet a B minta vizsgálata megerősített. Ezen a héten várhatóan szerdán indul fegyelmi eljárás ellene, feláll a hazai sportdöntőbíróság, így napokon belül sor kerülhet az atléta meghallgatására, és nyilvánosságra kerül, hogy kinek kell felkészülnie versenyzői jogainak hosszabb idejű megfosztására, nyilatkozta a Tiszeker Ágnes, a hazai dopping ellenőrzések irányítója. Tavasszal egy magyar kerékpáros bukott meg a dopping teszten. Tűzötött ki a Krasznodari területen lévő Afipszki olajfinomítójában ukrán drón támadás következtében, a településen 2 ember életét vesztette, közölte kedden a régió kormányzója Max csatornáján. A lehulló dróndarabok a Krasznodártól 15 kilométerre lévő Afipszki vasútállomáson 2 embert megöltek, 2 pedig megsebesítettek. A településen legkevesebb 10 lakóházban károk keletkeztek. Holnap tovább szakadozik, gomolyosodik a felhőzet, egyre több felé kisüt a nap, de északkeleten maradhatnak tartósabban felhős tájak. A keleti északkeleti ország részben továbbá délután az Alpok alján is kialakulhat néhol záporzivatar. Az északi északkeleti szelet főként a Dunától keletre kísérik élénklökések. Délutánra döntően 27 és 32 fok közé melegszik fel a levegő, ennél kissé hűvösebb a legtovább felhős északkeleti helyeken lehet.
7: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: Reklám. Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot. Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
9: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
8: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
9: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
8: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni. Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
9: Nem közösködöm veled, vagyis ketten 2 rendelünk.
8: Dr. Riedl, a természetes szép...
9: Nem közösködöm veled, vagyis ketten 2 rendelünk.

0: HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
1: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
2: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
0: A reklám után
3: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.

0: Ez még mindig a Lépés délután.
1: Egy a lépéssel közelebb hozzád, Lépés Rádió, és folytatjuk a mai témánkat. Belenézhetünk a párunk telefonjába, vagy a mieinkbe? Na, hát akkor nézzük, folytatjuk az öt szintet, ugye az ötödik, illetve a negyedik szintet beszéltük ki az előző óra végén. Folytassuk a harmadik szinttel, a szobatársak. Itt nincs titok, de nincs kapcsolódás sem. Nem rejtesz semmit, nincs is mit, de nem is osztod meg. Nem tudod a kódját, sosem kérdezted meg, ő sem kérte a tiédet. Este ott ültök egymás mellett, mindketten a saját képernyőtökben, és itt a lényeg, a telefon itt nem védekezés, menekülés. Az tölti ki, amit egymással már nem töltötök ki. Tipikus mondat, az az ő dolga, nekem meg az enyém. Mögötte nem félelem, inkább üresség. Vigyázz, mert ezt a szintet sokan összekeverik az érettséggel. Mi tiszteljük egymás magánéletét. De van különbség a között, hogy tiszteled a másik terét, és a között, hogy már nem vagy rá kíváncsi. Na, hát akkor ezzel kapcsolatban kérdezlek titeket, honnan lehet megkülönböztetni az egészséges külön teret attól, amikor már két ember egyszerűen eltávolodott. Hát onnan, hogy akkor már nem érdekel. Tehát, hogy valóban egy úgymond szobatárs vagy lakótárs, ő ott fekszik mellettem, lehet a másik ágyba, vagy az ágy másik oldalán, én meg itt, mindegyik ki bújja a saját telefonját, de nem érdekel, egyszerűen van oszkész, én is vagyok oszkész, semmi nincs, semmi kötődés, semmi. Mondjuk Karinának ez a legjobb, mert ilyenkor aztán végképp nem néz be a telefonodba, nem is akar belenézni, és megvan a saját privát szférád.
2: Hát ez az.
3: Hát ez nagyon jó. Nem, hát azért ez már azért nagyon nagy közöny lenne. Hát ezt azért már én sem szeretném, ha ilyen közönnyel élnék együtt. Én nem is tudnék így együtt élni, hogyha már ennyire annak a táptalja lenne, hogy már minden mindegy. Kész reggeli? Igen.
1: Hát de azt mondja, hogy ő csak tiszteli a te teredet.
3: Hát ez hülyeség, ez már nem tisztelet. Ez
2: ennyire már ne.
1: Jó, de akkor hol van a tisztelet, és hol van a nem érdekel határa?
3: Hát a tisztelet az, amikor telefonál, mondjuk, akkor nem fülelek a konyhából, hogy már megint kivágy.
1: Na, én nem, én igen.
3: Én nem, abban beszél, akivel akar, azt szifül, akivel akar, semmi közöm hozzá. Nem, tehát a bizalom az így kezdődik. Ha már fülelek és felelősségre vonom, az már rossz.
1: Nem azzal van a baj szerintem, hogy fülelsz, hanem azzal, hogy nem mindegy, hogy milyen célra vagy miért fülelsz. Azért fülelsz, mert kíváncsi vagy, vagy azért fülelsz, mert nem bízol, mert bizonytalan, bizalmatlan vagy, és akarsz mindent tudni. Nem mindegy, hogy odaállsz az ajtóhoz, vagy a kulcsukhoz, és oda nyomod a füled, és hallgatózol, vagy a szomszéd szobából csak meghallgatózol. Hallok ezt, azt is, mert azért fülelek, miért kíváncsi vagyok. Tehát hatalmas különbség van az a kettő között, az ebben megegyezhetünk.
3: Ebben megegyezhetünk. Tehát,
2: hogy igen. Olyan durván nem tudnék hallgatózni, hogy a kulcsukra tapasszam a fülem komolyan.
1: Nem, vannak ilyen elsősorban ez nőkre jellemző, hogy bizalmatlanok már a párjukkal, és akkor mondjuk a párjuk a másik szobába beszél, vagy éppen a válófélben, vagy szakítófélben lévő partnerük, és kihallgatják, és ez simán, hogy az ajtó mögött ott hallgatózik, tehát lehet, hogy pasi is van ilyen, de nőknél szóban nem tudom
2: képzelni. Sétálgatsz a telefonnal egyszer, csak egy kinyitott.
1: Nem, addigra gyorsan visszaszalad, hát rafináltak ezek. Hát
2: te hallgatóztál.
1: Hát rafináltak, Sanyi. De egyébként nem csak nők, férfiben is biztos van, én nem akarom ezt nemre úgymond ki sarkítani.
2: Mondjuk a te párod elég gyors, elugrik, mint a kenguru.
1: Hát az én párom elég gyors, de az én párom nem hallgatózik így. Ő úgy hallgatózik, hogy a másik szobából meghallom, akkor kíváncsi vagyok, azt fülelek. Mondjuk ő neki meg hiperfüle van, én úgy
2: szoktam. Mondjuk amilyen jól hall, neki nem kell nagyon.
1: Ő annyira jól hall, hogy ő nem tud nem hallgatózni.
3: Én is úgy vagyok vele, néha azt is hallom, amit nem akarok, bárhova megyünk buszon, akárhol közösségbe. Én nem akarom hallani, érted? Nekem, és mégis hallom, tehát valahogy arra jobban figyelek, de én nem szoktam. Nagyon ritkán szoktam fülelni a telefonbeszélgetéseket, talán akkor.
1: Nem csak a telefonbeszélgetéseket, de mondjuk tegyük fel, most erre sarkítottuk, igen.
3: De jó, hanem akkor inkább, ha érdekelt vagyok benne, és szeretném tudni, és tudom azt, hogy mondjuk a párom, ami nem igaz, de ha tudnám, hogy olyan lenne, hogy nem adná át úgy az üzenetet, és hallgatóznom kellene, hogy tényleg azt halljam, vagy feledékeny lenne, és mondjuk elfelejteni. Akkor azért jó, ha meghallotta is, hogy kivel is kikor telefonál, mert mondjuk egy pontos dátum. Tehát azért van, amikor jó ez a hallgatózás, de szerintem felesleges.
1: A telefon okozza, hogy kevesebbet kapcsolódunk egymáshoz, vagy csak kitölti a kapcsolatban keletkezett ürességet. Szerintem csak időkitöltő.
3: Ez náluk a laptoppal van, tehát ő a második szerelem, és nem az első szerelem, tehát náluk én a második helyen vagyok, első a laptop, utána jönök én.
1: Hát szegény Karina.
3: Igen, szegény. Teljesen el vagyok hanyagolva.
2: Durva, hogy egy laptop eléd kerül.
3: Igen, teljesen kitúr. Tehát.
1: Nálam ez fordítva van, nekem első a párom, és utána jöhet bármi más. Na, jön a második szint, a megszokás. És most jön az, amit a legtöbben elrontanak. Sokan azt hiszik, ha ismerik egymás kódját, akkor már a legfelső szinten vannak. Pedig ez még csak a második. Mert itt még van egy apró feszülés. Odaadod a telefonod, elfut rajtad valami. Mit fog látni? Nem titok van mögötte, csak kényelmetlenség. Egy régi beszélgetés. Valami, amit róla mondtál egy barátodnak. Vagy csak azt, hogy mennyit görgetsz. Tipikus mondat, persze, nézd meg, csak ne ítélj el. Mögötte enyhe szégyen, nem a párod miatt, hanem magad miatt. Ez mondjuk lehetne, szintén Karinára néha igaz, ha
3: na, én
1: te nem, nem adj oda a telefonját sem, tehát hogy nem igaz ez erre. Látod? Ha nincs titkolni valónk, mégis kellemetlen lenne átadni a telefonunkat, az jelent bármit a kapcsolatunkról?
3: Jelent, persze, hogy jelent. Titkolja az ember a múltját, vagy egyes múltbeli
1: szereteket. De miért szereteket? Titkolod a múltat? Én nem értek ez okos egyet, de jó, titkold.
3: Figyelj, vannak kellemetlen részletek, amiről persze, hogy tud egy pár, meg egy társ, mert elmondja, de vannak apró pici mozzanatok, amit hát azért inkább mégse tud. Vannak az embernek, aki élt, aki
1: de azoknak nincsen már jelentősége.
3: Már abszolút semmi jelentősége.
1: Akkor minek titkolni?
3: Nem titkolja az ember, csak olyan félve őrzött.
1: Nem, már titkolja, ez már nekem titkolás.
3: Hát, én azért ennyire nem veszem komolyan ezeket, de én mondjuk elég szókimondani.
1: Hát, ha nem vennék komolyan, akkor nem zavar, hogy belenéznek akaratlanul a telefonodba.
3: Hát, én nem szeretem. Nem.
1: Na,
3: hát
1: nem szereted.
3: Nem. Nem, én nem szeretek, ne nézzük.
1: Karin, lassan ellentmondasz magadnak, vigyázz, hogy fogalmazol.
3: Nem, én nem szeretem, ha belenéznek a telefonomba, még most sem, a zsebembe se és a telefonomba se.
1: Belefér egy párkapcsolatba, hogy legyenek olyan beszélgetéseink vagy gondolataink, amelyeket nem szeretnénk megmutatni a másiknak?
3: Igen, belefér. Szerintem belefér.
1: Nekem meg nem. De nem vagyunk egyformák. Hát pont ezért szép az élet, hogy nem vagyunk egyformák.
3: Így van.
1: Sanyi, neked belefér? Vagy nem fér bele?
2: Nem tudom, elég ilyen.
3: Kacifántos az ügy.
2: Igen, tehát... És mondhatjuk azt, persze, tehát, hogyha mindent megbeszélünk, és teljesen nyitottak vagyunk, akkor nincs titok, és akkor nem fér bele, akkor bármit. Akkor nem lehet gond, persze.
1: Tehát mondjuk, pontosan.
2: Mondjuk ez így mindenképpen jobb.
1: Na, hogyha igen.
2: Valami akkor, vagy bármit is el akarunk titkolni, akkor
3: nem. Hát ha van egy féltékeny partnered, akkor azért sok mindent el kell titkolni.
1: De minek féltékenykedni?
2: Hát, de ha meg annyira túl féltékeny, hogy már kibírhatatlan, akkor meg annyi.
1: Hát akkor már mindegy.
3: Hát, akkor már mindegy. Biztos, mondjuk, mert sok minden összeköd, és nagyon szereted.
1: Hát de akkor meg ne féltékenykedj, ne adj rá okot, hogy féltékenykedj.
3: Hát de van olyan, aki alapból...
2: De van, akinek nem kell, vagy mondva csinált, okokból csinált, igen, hát ez is tény.
1: De ne csináljon, ezt meg kell. Az a baj, hogy én is nagyon fiatal koromban, amikor éretlen kis csikó voltam, nagyon féltékeny típus voltam. Tehát, hogy mindenre is félt, de soha nem adott egyik partnerem se arra okot, hogy féltékeny legyek, de féltékeny voltam. És időben jöttem rá, illetve pont amúgy az exem mutatott arra rá, hogy ha nincs rá okom, minek csinálom? És ezen elgondolkodtam, és azóta nem csinálom, és soha nem, és a jelenlegi kapcsolatomban
2: egy előnye volt.
1: Mert igen. Volt, igen.
3: Oké, okay, de Robi,
1: de,
3: valaki
1: de nem az ilyen. Ember, gondolkodjon már egy picit. Van értelme? Nincs.
2: De lenevelni, vagy leszoktatni nem tudott volna, úgyhogy senki tetszett, ez annyi volt, hogy az idővel rájöttél.
1: Igen.
3: De te rájöttél.
1: Szembesített az, hogy van rá okom? Nincs. Mert. Akkor minek csinálom? Neki se jó, hogy ezt csinálom, nekem se jó, hát senkinek nem jó.
3: Hát valakinek vannak ilyen mazoista szokásai, hát azt most miért veszük el tőle? Hát ha ő ilyen, akkor ilyen.
1: De azért lehet fejlődni és változni, mert én azt gondolom, hogy én nagyon sokat fejlődtem a 20 éves önmagamhoz képest.
3: Hát ezt csak te tudod.
1: Én ezt nagyon jól tudom. Meg egyébként, hogyha megfigyeled, te is észreveszed, hogy az elmúlt 12 év alatt mennyit fejlődtem és változtam.
3: Hát az elmúlt 12 évedet igen, azt én is észrevettem. No,
1: de összességében. És minden ember változik és tud fejlődni, ha akar.
3: Hát aki akar. Igen, aki akar.
1: Hát de miért nem akarunk? Hát oda. Kérem emberek.
2: Oda is és vissza is.
1: Hát nem jó megragadni sehol. Ezt mondom, jó tudásként. Jó, én nem mondom, hogy egy picit zenéljünk, picit lazuljunk, és akkor folytatjuk az első szinttel, folytatjuk hamarosan műsorunkat.

0: Ez még mindig a Lépés délután.
1: Egy lépéssel közelebb hozzád Lépés Rádió, és megyünk tovább még hozzá, folytatjuk a mai témánkat, és jön az első szint. Na nézzük, hogy mi az első szint. Az első szint a kapcsolódás. Itt a telefon már nem téma. Nem adod oda, de meg sem fordul a fejedben, hogy erre is. Ott van az asztalon, képernyőben felfelé. Ha párod felveszi, semmi nem mozdul benned. Nem azért, mert ellenőrizhet, hanem azért, mert nincs mit ellenőrizni. Itt nem szabály van köztetek, itt nincs szükség szabályra. Tipikus mondat, szívem, nem láttad a telefonom? Nálad van? Mögötte nyugalom. Kérdezlek titeket, hogy a teljes nyugalom és nyitottság valóban a bizalom legmagasabb foka, vagy magánszférára ilyen kapcsolatban is szükség lehet. Én azt gondolom, hogy a magánszférám nekem az, amit az én kedves párom megfogalmazott, amikor elmegy a WC-re kakilni, az az magánszférája. És van benne igazság, mert ahhoz tényleg nincs közöm még nekem se.
2: Na, jó példákat te, hozol föl, de igen.
1: De hogy önmagában amúgy tényleg így van, hogy amikor megvan a teljes bizalom, és ott van, és nyugodtan használja a telefonod, attól az a nyugalomtól nincs jobb a világon, és mindig ilyen kapcsolatban vagyok, úgyhogy nekem nincs mit titkolnom és féltenem, én nyugodtan ott a telefonom is használja.
2: Én még mindig azon vagyok, hogy oké, hogy használja, oké, hogy tudja, de én nekem ez egy alapnorma, hogy én eszembe nem jut még hozzá se nyúlni, ha nem kéri meg. Tehát én soha az életben senkinek, soha magamtól nem. Nekem az valahogy mindig egy tabu dolog volt.
1: Na most soha. Itt nem azt jelenti, Karina, és itt valamit nagyon félrement lehet. Na most arról beszélsz, hogy a párod bármikor elvette a telefonod minden szó nélkül, stb. Erről az egész műsorban nem volt szó. Arról volt szó, hogy nyugodtan megnézheti a telefonod, nyilván te tudtoddal, tehát te odaadod, vagy azt mondod, hogy vedd el édesem és használd, vagy nem. Itt erről volt szó, arról nem volt szó, hogy ne tudj róla azért, mert ő használja, vagy nézegeti a te telefonodat. Hát én szó nélkül soha nem nyúlok a párom telefonjához, úgy, hogy bármikor hozzányúlhatok, és ott van az a úgymond kimondatlan szabály, de nem szabály ez, mert pont mint nincs titkolnunk egymás előtt, de ettől függetlenül soha nem nyúlok úgy hozzá, hogy nem szólok, hogy édesem, a telefonod elvettem, vagy a telefonod itt van. Sőt, de... volt olyan, hogy ő lerakta, és kérdezte pont a minap is volt egy ilyen, hogy én nem tudja, hogy hol hagyta el a telefonját. Én mondtam, hogy a konyhapulton megtalálod. És ott volt. És mennyit tudtam, szóltam neki, hogy hol találja a telefonját. Nincs ebből semmi. Tehát, hogy igazából nem gondolom, hogy ebből bármi probléma lenne. Én azt gondolom továbbra is, hogy a teljes nyugalom és nyitottság, a bizalom, hát mondhatni egyik legmagasabb foka.
2: Hogy mondjam neked, szóval akkor fogalmazom másképp, hogy eszembe sem jut soha se elkérni, se magamtól, se tudtával, se sehogy. Tehát valahogy nekem ez alapból nincs meg. Tehát így értem, hogy akkor persze, ha keresi, vagy nem tudja, hol van, akkor megcsörgettem, vagy ha tudom, hol van, odadom, de nekem eszembe nem jut még a névjegyzékét sem végig görgetni. Tehát az valahogy úgy, az övé, ez az ő dolga, mintha nem is lenne, tehát ez hozzátartozik, de én ezt úgy kezelem, mintha ez egy ilyen magántulajdon lenne.
1: Én meg ezt úgy kezelem, hogy ő hozzám tartozik, én hozzátartozom, mert egymás párja vagyunk. A telefonja így hozzám is, meg hozzátartozik, ezáltal hozzám is, az én telefonom hozzám tartozik, de ezáltal hozzá is.
2: Én ezt annyira nem így gondolom. Nekem ez ilyen olyan, mintha nem is lenne. Tehát nem az enyém, nekem ebben semmi dolgom, én ezt nem Tehát nekem ez tabu.
1: Hát de pont azért, azért már olyannak kell lenni, mint a nem lenni, mert az egy tárgy, amit telefonálásra.
2: Pontosan, tehát igazából közöm nincs hozzá, hogy, hogy ő azon mit oszt meg. Ha megoszta velem, hogy megosztotta, oké, de alapból nekem az közöm nincs, hogy kinek ír, mit ír, jó. Kit hív föl. Nem.
1: Sanyi, mit gondolsz erről röviden?
3: Igen, tehát ez valóban, de amúgy meg semmi extra nincs, tehát tényleg tudom, hogy az az enyém, az az övé, de hogyha bármi olyan van, vagy én véletlenül fölveszem, mert nekem tudom, hogy valami nincs, ami az övén van, vagy az alkalmazás, az éppen nincs tetöltve, ezt éppen megnézném, vagy az övé közelebb van, azt megnézem. De tehát elsősorban nem arra megy rá az ember normális esetben, hogy én az összes üzenetét állandóan nézzem.
1: Várjál már, Sanyi! Akkor én a te telefonodat se használjam játékra, meg semmire, ugye? Mert akaratlanul belenézek az üzeneteidbe, de csak a haverom vagy barátom.
3: De mondjuk.
2: Akkor mostantól küldhetek neked Sanyi pikáns üzeneteket, de Robi az...
1: De nyugodtan, én azt is elolvasom. Hát hülye lennék.
2: Ja, hát akkor én szóval nem mondom, de nem küldöztetek én neked semmit.
1: Szóval a bizalom azt jelenti, hogy bármikor belenézhetnénk a másik telefonjába, vagy inkább az, hogy nincs rá igényünk. Azt gondolom, hogy mind a kettőt, bármikor, de nincs rá igényünk, mert bízunk benne. Tehát azt gondolom, hogy ezt nem lehet ketté választani.
3: Hát igen, mert valahogy össze forrik a két dolog.
1: Mert, igen.
3: Igen, tehát...
1: A saját
2: én mondjuk, ha nem bíznék, én akkor sem nézném meg a telefonját.
1: Jó, a saját út, ezzel megyünk tovább. A saját utam Kis Gergely saját útját írja le. Volt kapcsolatom, ahol nem tudtam a párom kódját. Volt, hogy titokban ellenőrizték az enyémet jogosan, zárójelbe. Volt, amikor féltem attól, hogy belenéznek, és volt időszak, amikor a telefonom mindig a zsebemben volt, vagy lefordítva tettem le. Ezek egy útállomásai, és nem a párom változott meg közben, én változtam meg. Ma a Nórival, felesége, a telefont eszköznek tekintjük. Bármikor, bármelyikünk beleolvashat bármibe. Nem szabály van köztünk, hanem az, hogy mindent megosztunk egymással, sőt, szinte a világgal is. Nem a telefont nyitottuk ki, hanem magunkat nyitottuk ki. A telefon csak követte. És pont én is erről beszélek, amivel Karina nem ért egyet. Nem baj, mert hozzáteszem, attól szép a világ, hogy különbözőek vagyunk. De kérdezlek titeket, a telefonhoz való viszonyunk változása tényleg megmutathatja, hogyan változtunk mi magunk egy kapcsolatban? Azt gondolom, hogy nem minden esetben, de vannak élethelyzetek, például egy ilyen esetben igen. Tehát, hogy nem minden esetben nem, mert nekem például a telefon nem olyan, mint sok ember számára, hogy nélkülözhetetlen. És simán lerakom a telefont, és ha úgy van, nem nyúlok hozzá fél napig, mert nem vagyok egy telefonfüggő. Tény, hogy egyre több mindent a telefonomon csinálok én is, ettől függetlenül tudom nélkülözni, mert nagyon sok mindent ugyanúgy például a számítógépen is meg tudok csinálni, és nem minden áron csak a telefonomon van. Van az az ember, aki függ a telefonjától, nem azért, mert azon csinál mindent, aki ezt hangsúlyozzam ki, mert azért, mert neked is még számítógéped, és mindent a telefonodon intézel, az én párom is ilyen, attól még nem telefonfüggő, mert bármikor félre tudja ő is rakni a telefonját. A telefonfüggő onnantól kezdődik, amikor nem tudod lerakni, akkor sem, hogyha szól anyukád, hogy kész az ebéd, és még két óra múlva is a telefonon lógsz, és nem tudod félretenni, és még evés közben is azt bámulod, na az már telefonfüggés. De az, hogy te azon éled az életed egy részét, és mindent azon csinálsz, bankolsz, nem tudom, attól még te nem vagy telefonfüggő. Telefon aktív felhasználó vagy. Ezt tisztázzuk.
2: Ezzel én is egyet értek, mert az, hogy ügyeket intézel a telefonon, mert rá vagy kényszerítve, vagy rá vagy szorítkozva, hogy nagyjából ugyanazok az alkalmazások vannak, mint a gépen, és mondjuk menet közben kell befizessél egy számlát, vagy ott kell nézni a GPS, az teljesen más. De a telefon meg a számítógép nagyon-nagyon sok időt vesz el. Én nem is szeretem, tehát én a lehet lerakom, és ott forosodjon meg. De nagyon sok minden üzenet jön, tehát azért nehéz koordinálni azt, amikor több csoportban vagy benne, információkat gyűjtesz, akkor azért egy órai görgetés után én mondjuk már az ablakon kidobnám, de nem lehet, mert ezek a források kellenek, de jobb volt az, amikor régen nem volt ennyi minden a telefonon.
3: Jó, most akkor csak ez érdekelt, ezt akartam megnézni, és ellenállsz annak, hogy ja, itt még szembe jön egy csomó dolog, ami nem érdekel, hogy azt, amit akartam, megcsináltam. Kész. Aztán az a kérdés, hogy ellen tudsz állni, igen, annak, hogy ott közben még szembe jön egy csomó dolog, amire meg azt mondtam, jó, akkor még csak ezt. Még. Nem tudsz leállni.
1: Na, közben kaptunk egy üzenetet John Goldiért. Robi, te egy nyitott könyv lehetsz, ezzel csak az a baj, hogy csalók visszajöhetnek az adataiddal. Kedves John Gold, azért, mert nyitott könyv vagyok, az nem jelenti azt, hogy biztonsági rendszereket nem használok. Mert a kettő nem ugyanaz. Azt írja John Gold, Robi, te fejlődtél, az, hogy milyen irányba, azt nem az én tisztem eldönteni.
2: Na, hát várjunk csak azért, tehát azért jó irányba fejlődött, tanúsíthatjuk ketten, úgyhogy.
1: Jó, oké. Van egy nagyon komoly kérdésünk.
2: Ajaj.
1: A teljes nyitottság minden kapcsolat számára követendő cél, vagy páronként mást jelentheti az egészséges bizalmat? Na, ez egy nagyon jó kérdés. Én azt gondolom, hogy a nyitottság fontos ahhoz, hogy meglegyen az egészséges bizalom, de egyébként meg azért jó kérdés, mert elgondolkoztat, hogy kinek mi az egészséges bizalom, idézelbe bezárva. Tehát, hogy például kinek mi az egészséges bizalom. És ez szerintem eltérő. Párkapcsolatonként, páronként, emberenként eltérő. Kinek mi fér bele?
2: Hát igen, ez egy nagyon soklétű és szétágazó kérdés, mert attól függ, hogy milyen párt választasz, attól függ, milyen a múltad. Tehát az űrös múltadban azért szeretsz eltitkolni belőle részleteket, de hát nagyjából...
1: Karin, ez a titokzatosságával amúgy egyszer kikészít, de jó. Úgy, mint én a kommunikációval őt, tehát...
2: De ez alapból ez a titokzatosság, ez vonzó egy darabig. Hát azért egy darabig ez vonzó.
1: Hát van akinek nem vonzó. Engem például nem minden esetben vonz. Jobban vonz, hogyha mondjuk a párom titokzatosan öltözik föl, hogy valamit mutat és valamit rejt, na az már jobban vonz. Külsőleg, mint az, hogy most titkokat rejt, hát ezt megpróbálom úgyis kideríteni.
2: A kis füle ott van, minden. A kis kíváncsi.
1: Most a kíváncsiság, mindenki kíváncsi. Szerintem nincs ilyen ember, aki nem kíváncsi. Nekem nem mondja senki, hogy...
2: Hát vannak annak is fokozatai.
3: Hát azért igen, tehát azt mondom, hogy
2: bizonyos. Nagyon kíváncsi.
3: Kíváncsi vagyok aztán, nem?
2: Vagy pofátlanul kíváncsi vagyok, úgyhogy azért vannak ennek is fokozatai.
3: Ugye a bizalom az azt, hogy igen, de olyan szempontból lehetnek úgy titkok, hogy nem tudom. Tudom a másikról, hogy mondjuk nagyon herdálja a pénzt. Én próbálok valahol spórolni, és akkor van valami. Most már akár készpénz egy kicsit háttérbe kerül, lehet titkos támlám is, de ha nem, akkor akár készpénzben is valamennyit próbálok én úgy félretenni, hogy ne találja meg, és nem rejtegetem, csak azért, mert ha megtalálja, azonnal elkölti, mert hajlamos rá, mert nem tudom róla leszoktatni. Tehát mondjuk ilyenek lehetnek.
1: Na, viszont, hogyha már itt tartunk, akkor menjünk tovább, hogy méghozzá azzal, hogy a rejtés is gyanakvás. Akár rejtesz, akár gyanakszol, rólad szól. Ha rejtesz, nem a párod elől védekezel sok esetben, az ítélettől félsz, amit magadról hiszel, vagy gyanakszol, nem a telefonban keresed a bizonyítékot. A biztonságot keresed, amit belül nem találsz. Kívülről két ellentétes viselkedés, belül ugyanaz a seb. A gyanakvás mindig a gyanakvó fél bizonytalanságáról szól, vagy előfordulhat, hogy a másik viselkedése teremti meg. Szerintem előfordulhat, hogy a másik viselkedése. Tehát amikor a másik úgy viselkedik, ami gyanakvásra hív, amikor azt mondod, hogy nekem ez fura, hogy valahogy máshogy reagál, mint szokott, máshogy kommunikál, mint szokott, nem tudom, akkor akaratlanul lehet, hogy bekapcsol az emberben egy ilyen önvédelmi funkció, és azt mondja, hogy tényleg? akkor gondolkozunk már ezen, hogy akkor most mi van? Hányadán állunk?
2: A nőknél ez fokozottabban van ez a radar bekapcsolva, tehát nagyon jól tudunk gyanakodni, tehát apró pici olyan mozdulatok, szó, foszlányok, telefonok, vagy nem telefonok, üzenetek, tehát a nők azért gyanakobbak, mint a pasik, úgyhogy nálunk van egy szenzor, ami direkt erre van ráállva. Úgyhogy mi sokkal gyanakobbak vagyunk.
3: De hogyha ez téves, akkor azt mi meg nehezen bebizonyítani. Vagy akkor az van, hogy hát igen, persze csak magyarázod a bizonyítványodat, hogy akkor mindig nekünk kell bebizonyítani azt.
1: Pont a hétvégén mondtam a páromnak, azt hiszem, vagy a múlt hétvégén, de mostanában, hogy én nem tudnék előtte titkolni semmit, mert egyből tudná. Mert az agyomba lát. Tehát, hogy hamar lebuknék.
2: Nekem meg szerencsém van ebben, mert én nem szoktam titkolózni, én nagyon őszintén kiteregetem a lapjaimat, mert abból jutunk előre, abból tudunk építkezni.
1: Na most, ha valaki rejtegetni kezd valamit, először önmagában, vagy inkább a kapcsolatban érdemes keresni az okát? Szerintem amúgy elsőként önmagában, mert lehet, hogy valamiért olyat rejt, ami saját magát nem tudja, mondjuk egy olyan dolgot, egy olyan helyzetet, amit nem tud feldolgozni, és akkor inkább azt titkolja.
3: Igen, amit maga sem tud feldolgozni, maga sem bocsátja meg magának, ha olyan valami, és akkor pláne nem meri előhozni.
1: Igen.
2: Saját magunkkal kell megbékélnénk, jó? Mert szóval megbékülünk, oké, jó? De ezek ilyen feldolgozatlan dolgok, és ezek szerintem mindenkinek van ilyen.
1: Hát, ha nem is mindenkinek, de azért sok ember küzd ilyen dolgokkal, azt el kell, hogy mondjuk, és amúgy kár, meg sajnos, mert nem kellene ilyennel, úgymond.
2: Hát az küzdeni. Életnek van pozitív és negatív oldala.
1: Az egyértelmű, hogy nem mindig kék az ég, viszont az más kérdés, hogy az ég mitől felhősödik be. Csak erre gondolok. Tehát nem mindegy hát, az, hogy jó, saját magunk generáljuk azokat a felhőket, hanem a tényleges vihar érkezik, mert nem mindegy.
2: Ó, már időjárás jelentés is van, de után én is.
1: Na.
3: Még lesz majd a végén is.
1: Azzal megyünk tovább, hogy mit lehet tenni. Kérdezd meg magadtól, mitől félek valójában. Nem a telefontól. Mitől? 2. Mondd ki a párodnak, ami mögötte van. Egy mondat elég. Félek, hogyha meglátsz, ahogy vagyok, nem maradsz. 3. Kezd kicsiben. Mutasd meg magadból egy dolgot, amit eddig nem mertél, és nézd meg, mi történik. Karina, próbáld ki.
3: Az jó teszt.
1: Igen.
2: Igen, ez jó teszt, igen, ez, igen.
1: Aztán, mert a telefon soha nem volt a probléma. A telefon csak megmutatta, hol tartotok. Kérdezlek titeket, hogy egy őszinte beszélgetés képes helyreállítani a bizalmat, vagy bizonyos sérülésekhez ennél több kell. Szerintem képes. Szerintem egy jó őszinte beszélgetésnél nincs jobb. Sőt, én azt javaslom minden párnak, hogy legalább hetente egyszer egy estét szálljon arról, hogy lerakják a telefonjukat, és csak egymásra figyelnek, és elmondják a heti dolgokat, amit megéltek, akkor is, hogyha ezt elmondják napközben, de beszéljék meg nyugodt körülmények között, akár az ágyban fekve, akár egy kávé mellett, akár egy tea mellett, akár egy pohár vörösbor mellett. Nem támogatjuk az alkoholizmust, félreértés ne essék, de az a lényeg az, hogy egy nyugodt körülmények közt, mert jót tesz a kapcsolatnak, hogyha kommunikáltok őszintén egymással.
2: Én ezzel nem értek egyet, a kommunikáció jó, és az őszinteség is jó valamilyen szintig. Tehát nem mindenkivel tudsz te őszintén mindent elmondani, mert olyan típusú ember, hogy nem lehet.
1: De hogyha beszélgetés... jó körülményeket teremtesz, és megvan az a hangulat, akkor hidd el, nagyon sok mindent. Lehet, hogy nem mindent, de nagyon sok mindent meg lehet beszélni. Például akár ez lehet ennyi egy jó szeretkezés után is.
2: Ezt akartam mondani.
1: Tehát most ezért mondtam, teremtsd meg azt a hangulatot, a lényeg, hogy figyeljetek egymásra és kommunikáljatok. Az, hogy maga a helyzet hogy van, az egy másik kérdés. Jó, de nem lehet mindig szexelni. Tehát most
2: hát jó, persze nem, mert akkor mondjuk megnőne a gyerekáldás meg, de a vállás is, ha azért. Tehát némely kapcsolatban azért, ha nagyon-nagyon őszintének lennének
1: van,
2: az emberek.
1: Vannak kapcsolatok,
2: nagyon
1: nem menthetők ezettől független, de attól, hogyha van egy működő kapcsolatod, én továbbra is támogatom, hogy figyeljetek egymásra, és kommunikáljatok. Mi nehezebb? Őszintén megmutatni magunkat a párunknak, vagy elfogadni, amit ő mutat meg magából?
2: Hát ezt mondom, az őszintesség nem mindig találsz rá vevőt.
1: Tehát, igen, de szerintem az nehezebb, hogy őszintén megmutassuk magunkat, mert sok ember nem képes rá, Karás Karina. Tehát, hogyha nem képes rá arra, hogy ő őszintén megmutassa magát, akkor arra az is nehezen működik, hogy ő befogadja, amit a párja mutat meg magából, de azt mondjuk lehet, hogy jobban kezel.
2: Más-mást kezel, tehát más-más érzelmeit kezelni, mint az embernek a saját érzelmeit, vagy a saját dolgait. Másképp könnyebben kezelem.
1: Hidd el, hogy a legjobb, hogyha sajátaidat is tudod kezelni, sokkal boldogabb életet fogsz élni. Megtapasztaltam. Viszont lassan műsorunk végéhez érünk, és már csak egy gondolat, illetve egy pont van, amivel zárunk ma. Méghozzá kérdés hozzád, ha teljesen őszinte vagy magaddal, te melyik szinten vagy most, Karina?
2: Hánytól hányig szint?
1: Tehát hát az 5-től 1-ig volt most a mai műsorunk alapján.
2: 1-től 5-ig? Hát szerintem középen vagyok, szerintem. Egy 3-ast adok magamnak.
1: Ja, tehát akkor te éldegélsz a párod mellett, és nem beszélgettek, és ne nézzetek, nem foglalkoztok egymásra, az volt a 3-as.
2: Az volt a 3-as, várj, akkor nem, akkor legyen 4-es. Nem szar a helyzet. Egyre nem. Akkor legyen 4-es.
1: Jó, a 4-es volt, mondom neked.
2: Így már könnyebb, hogy tud.
1: A harc, harcos vagy.
2: Az pont az jó, nagyon jól szállapodtam, harcolunk.
1: Sanyi, igen. Te mit gondolsz magadról?
3: Hát ugye én jelenleg nem tudok párkapcsolatban így.
1: De te téged, hogyha kapcsolatban lennél?
3: Hát. Ugye, mondjuk vagyok annyira nagy harcos típus.
1: Nem, hát ez a 4-es, tehát akkor te előrébb vagy.
3: Igen. Most a harcos szél az volt Karinánál a 4-es, ugye?
1: Így van.
2: Igen. Úgyhogy szerintem...
3: Az 5-ös szint...
1: Az 5-ös szint az a legrosszabb, az arról szól, az 5-ös szint, hogy mondom... Csak vissza kell gördítnem.
2: Lehet, hogy 1-est kapsz.
1: A belső válás. Az 5-ös.
3: Igen, akkor visszafelé megyünk.
2: Igen, akkor inkább visszafelé.
1: Hát, mert műsorról is visszafele mentünk. Az első szint a kapcsolódás, a második szint pedig a... Mindjárt mondom, a megszokás.
2: Hát akkor te Sanyi 1-est kapsz.
3: Hát persze.
2: De hát te inkább egy kapcsolódó, tehát emberileg te inkább kapcsoló.
3: Első szint, igen.
1: Szerintem egyébként ír rám is ez igaz, tehát én is kapcsolódom. Tehát igen, én alapból erre a szintre raknám önmagam, és nem azért, mert nagy képű vagyok.
2: De tényleg az egy is. Két egyes, oké. Okay.
1: Na, és hát akkor az egész műsor utolsó két kérdése maradt hátra, így szűk 4 percünk van rá. Az 5 szint közül melyiknél a legnehezebb felismerni, hogy valójában baj van a kapcsolatban?
2: Hát az elsőnél.
1: Mármint az 5-ös szintnél.
3: Vagyis az 5-ösnél mondjuk.
1: Az 5-ös az elvállás.
2: Igen.
1: Már ott észreveszed. Én egyébként a 3-as szintnél, azért, mert 3-astól visszafele romlik. A 3-as szint az, amikor már nincs kapcsolódás, már nincs megszokás, hanem ha már éltek egymás mellett, mint
3: megy már a közöny felé.
1: A közöny felé megy, és éltek egymás mellett, mint egy szobatársa. Tehát azt gondolom, hogy már a megszokás is egy idő után elkezd romlani, de én a 3-as szintől mondanám. Viszont még egy kérdésünk van, ha a telefon tényleg csak tünet, akkor mit kellene először rendbe tenni? A bizalmat, a kommunikációt, vagy saját magunk bizonytalanságait? Szerintem saját magunk bizonytalanságát.
3: Igen, az fontos ahhoz, hogy,
1: ahhoz, hogy
3: a többi is rendbe legyen.
1: Igen.
2: Igen.
1: Hát mai műsorunk végéhez értünk. Remélem, hogy mindenki jól érezte magát. Aki YouTube-on podcastunkat hallgatta most végig, azoknak mondom így a végén, hogy tessék feliratkozni, amíg nem tettétek meg. Rádiunk YouTube csatornájára, Lépés Rádió Official néven vagyunk fent a YouTube-on, Lépés Rádió kötőjel Official, és tessék lájkolni, megosztani, hype-olni a podcastunkat, illetve a Lépés Rádiót hallgatni. Mindenkinek kívánok további kellemes rádióhallgatást és jó szórakozást. Karinácsanyit és jó magam Robit hallottátok. Sziasztok!
3: Sziasztok!

0: Igen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: Vége a villamos energiarendszer krízis helyzetének. 126 milliárd forint közpénzt szerez vissza az állam. Hővédő bevonatot alkalmaz a MÁV. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Normalizálódott a magyarországi villamos energia rendszer erőművi teljesítménye, ezért a MAVIR visszavonta a krízishelyzet besorolást, tájékoztatták kedden az MT-t. A rendelkezésre álló termelőkapacitások és tartalékok mellett a magyarországi villamos energia rendszer egyensúlya és az ellátás normál üzemben biztosítható, közölték. Magyar Péter hétfőn reggel jelentette be, hogy a paksi atomerőműben 4-ből már 3 blokk teljes kapacitással termel. A miniszterelnök akkor azt mondta, hogy az atomerőmű 2 nap múlva eléri a közel 2000 megawattos normál teljesítményt. Önkéntesen a lejárat előtt váltja vissza kötvényeit a Duna Aszfalt ZRT, aminek köszönhetően összesen 400 millió dollár, mintegy 126 milliárd forint tőke, és annak kamatai áramlanak vissza az Eximhez és az MFB-hez. A lépéssel egyúttal megszűnik a tranzakcióhoz kapcsolódó 101 milliárd forint értékű állami készfizetőkezesség vállalás is, számolt be a fejleményekről a Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. Az ügy előzménye, hogy az Exim átvilágítása során nemrégiben 4 olyan ügy tártak fel, amelyekben összesen mintegy 1000 milliárd forint értékű visszaélés gyanúja miatt tettek feljelentést. Ezek egyike a Duna Aszfalt ZRT-hez köthető GED Afrika projekt volt. Ebben a beruházásban a Kongói Demokratikus Köztársaság és Zambia közötti híd és határátkelő építést finanszírozták jelentős magyar állami szerepvállalással. Speciális hővédő bevonatot kezdett alkalmazni a MÁV a soronpóházaknál, hogy csökkentse a rendkívüli hőség okozta meghibásodások kockázatát, közölte a vasúttársaság vezérigazgatója. Hegyi Zsolt szerint az első mérések alapján a bevonat akár 6-8 Celsius fokkal is csökkentheti a sorompók vezérlő berendezéseit tartalmazó épületek belső hőmérsékletét. A program keretében összesen 50 sorompóház kap ilyen védelmet a Budapest-Székesfehérvár és a Budapest-Puszta-Szabolcs vasútvonalon. A MÁV emellett az elmúlt évben átalakította a sorompók karbantartását, előregedett alkatrészeket cserélt ki, a hibajavítást végző munkatársakat pedig felszerelt műhelykocsikkal látta el. Ideiglenesen bezár a Szerencsi fürdő, hogy pénzt spóroljon a város. Szeptember 1-től várhatóan december 17-éig lesz zárva a fürdő, amivel a polgármester közlése szerint közel 25 millió forintot spórolnak. Szerencs több olyan intézményt is fenntart, amelyek működtetése jelentős kiadást jelent az önkormányzat számára. A városi tanúszoda jobb helyzetben van, annak működését állami támogatás és energetikai fejlesztések is segítik. A Szerencsi fürdő és wellnessház azonban saját forrásból működik, miközben kevesen is látogatják. Kis Attila hozzátette, ha sikerül rendbeszedni a város költségvetési és likviditási mutatóit, december 18-ától jövő év január közepéig újra nyitják a fürdőt, amíg a tanúszoda egyébként is zárva lesz vízcsere és karbantartás miatt. Holnap tovább szakadozik, gomolyosodik a felhőzet, egyre több felé kisüt a nap, de északkeleten maradhatnak tartósabban felhős tájak. A keleti északkeleti ország részben továbbá délután az Alpok alján is kialakulhat néhol záporzivatar. Az északi északkeleti szelet főként a Dunától keletre kísérik élénklökések. Délutánra döntően 27 és 32 fok közé melegszik fel a levegő, ennél kissé hűvösebb a legtovább felhős északkeleti helyeken lehet.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot. Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriedl.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
2: kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik, akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
5: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rakusz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rakusz. Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rakusz Kft. A megbízható

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépés

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió egy lépéssel közelebb hozzád.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu.

0: A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott.
1: Frissen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
2: Két és fél százalékra módosul az idei költségvetési hiánycél. Foszforral szennyezhették be a Holtiszát, feljelentést tett az önkormányzat. Tanszercsomagokat állított össze az Ökumenikus Segélyszervezet. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A kormány 7,5%-ban határozta meg a 2026-os deficit célt, az idei költségvetést módosító javaslatot, amelynek a valóság költségvetése nevet adták, augusztus 31-ig nyújtják be az országgyűlésnek, közölte a pénzügyminisztérium az MT-vel. A közlemény szerint az örökölt gazdasági helyzet, valamint az asszály és energiaválság költségei idén még nem teszik lehetővé a hiánycél további csökkentését. Ez mutatja az örökölt helyzet súlyosságát és azt is, hogy az előző 16 év hibáját és rossz döntéseit néhány hónap alatt nem lehet kijavítani, áll a közleményben. Rendőrségi feljelentést tett ismeretlen tettes ellen Tiszaug önkormányzata, miután lakossági bejelentések alapján zavaros habos vízre figyeltek fel a Holtisza szabadidőparknál található szakaszán, adta hírül Tiszaug önkormányzatának közlése alapján a PECA Verzum. A vízből mintát vettek, referenciául pedig a Holtisza egy másik ága szolgált. A Bácsvíz laboratóriumi vizsgálatából kiderült, hogy a feltételezetten szennyezett vízben az összes foszfor tartalma 4,5-szeres, a kémiai oxigénigény 4,9-szeres volt, míg a víz pH értéke 1,1-szeres mértékben volt magasabb a másik minta értékeihez képest. Tiszaug önkormányzata az eredmények alapján rendőrségi feljelentést tett ismeretlen tettes ellen. Egy héttel a tanév kezdés előtt 120 tanszercsomagot állított össze ismert önkéntesekkel a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet kedden Budapesten iskolakezdés együtt elnevezésű segélyakciójában. Idén a kormányzati tanévkezdő támogatásra reagálva a tanszercsomagok mellett az évközbeni fejlesztésre helyezték a hangsúlyt, ezért a rászoruló gyerekek felzárkózását segítő 2000 fejlesztő óra finanszírozására gyűjtenek pénzadományokat. A segélyakcióhoz a 1353-as adományvonalon hívásonként 500 forinttal lehet csatlakozni, illetve a segélyszervezet.hu oldalon keresztül is lehet adományozni. Mindenki közös érdekének tartják a független közmédia testület szakmai jelöltjei, hogy a választási eljárás legitimációjához ne férhessen kétség. Ezt kedden közös nyilatkozatban rögzítették, miután a Tisza párt kezdeményezésére elmaradt a meghallgatásuk az Országgyűlés Művelődési Bizottságában. A július 26-án hatályba lépett médiatörvény módosítás értelmében létrejövő független közmédia testületbe 3 tagot a kormánypárt, 3-at az ellenzék, további 3-at pedig média szakmai szervezetek jelölhetnek. A közszolgálati tanács által lefolytatott eljárás során Bayer Judit, Sükösd Miklós és Kollár Árpád lett média szakmai jelölt. Holnap fátyolfelhős lesz az ég, majd délnyugat-nyugat felől átmenetileg megvastagszik a felhőzet. A déli óráktól hazánk délnyugati-nyugati felén előfordulhat szorványosan zápor, a déli megyékben néhol zivatar, másutt kevés helyen lehet csapadék. A keleti eszelet élénk néhol erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 28 és 33 fok között valószínű.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
4: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, őssejtek. Ez valami új high-tech cucc.
5: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
4: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
5: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
4: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
5: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
4: Dr. Riddle, a természetes szépség közös élménye.
3: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
1: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
1: A reklám után
0: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
1: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban. New truck,

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: pihenjen a Tisza-tónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tisza-tó vidéke. www.hercegudvarház.hu.
1: Reklámot hallottak.
2: Szerintünk tudod, de azért szólunk. Jelenleg a Lépés.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadó dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

0: szülessen neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: Két és fél százalékra módosul az idei költségvetési hiánycél. Foszforral szennyezhették be a Holtiszát, feljelentést tett az önkormányzat. Tanszercsomagokat állított össze az Ökumenikus Segélyszervezet. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A kormány 7,5%-ban határozta meg a 2026-os deficit célt, az idei költségvetést módosító javaslatot, amelynek a valóság költségvetése nevet adták, augusztus 31-ig nyújtják be az országgyűlésnek, közölte a pénzügyminisztérium az MT-vel. A közlemény szerint az örökölt gazdasági helyzet, valamint az aszály és energiaválság költségei idén még nem teszik lehetővé a hiánycél további csökkentését. Ez mutatja az örökölt helyzet súlyosságát és azt is, hogy az előző 16 év hibáit és rossz döntéseit néhány hónap alatt nem lehet kijavítani, áll a közleményben. Rendőrségi feljelentést tett ismeretlen tettes ellen Tiszaug önkormányzata, miután lakossági bejelentések alapján zavaros habos vízre figyeltek fel a Holtisza szabadidőparknál található szakaszán, adta hírül Tiszaug önkormányzatának közlése alapján a Pecaverzum. A vízből mintát vettek, referenciául pedig a Holtisza egy másik ága szolgált. A Bácsvíz laboratóriumi vizsgálatából kiderült, hogy a feltételezetten szennyezett vízben az összes foszfor tartalma 4,5-szeres, a kémiai oxigénigény 4,9-szeres volt, míg a víz pH értéke 1,1-szeres mértékben volt magasabb a másik minta értékeihez képest. Tiszaug önkormányzata az eredmények alapján rendőrségi feljelentést tett ismeretlen tettes ellen. Egy héttel a tanévkezdés előtt 120 tanszercsomagot állított össze ismert önkéntesekkel a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet kedden Budapesten iskolakezdés együtt elnevezésű segélyakciójában. Idén a kormányzati tanévkezdő támogatásra reagálva a tanszercsomagok mellett az évközbeni fejlesztésre helyezték a hangsúlyt, ezért a rászoruló gyerekek felzárkózását segítő 2000 fejlesztő óra finanszírozására gyűjtenek pénzadományokat. A segélyakcióhoz a 1353-as adomány vonalon hívásonként 500 forinttal lehet csatlakozni, illetve a segélyszervezet.hu oldalon keresztül is lehet adományozni. Mindenki közös érdekének tartják a független közmédia testület szakmai jelöltjei, hogy a választási eljárás legitimációjához ne férhessen kétség. Ezt kedden közös nyilatkozatban rögzítették, miután a Tisza párt kezdeményezésére elmaradt a meghallgatásuk az Országgyűlés Művelődési Bizottságában. A július 26-án hatályba lépett médiatörvény módosítás értelmében létrejövő független közmédia testületbe 3 tagot a kormánypárt, 3-at az ellenzék, további 3-at pedig média szakmai szervezetek jelölhetnek. A közszolgálati tanács által lefolytatott eljárás során Bayer Judit, Sükörzsd Miklós és Kollár Árpád lett média szakmai jelölt. Holnap fátyolfelhős lesz az ég, majd délnyugat-nyugat felől átmenetileg megvastagszik a felhőzet. A déli óráktól hazánk délnyugati-nyugati felén előfordulhat szorványosan zápor, a déli megyékben néhol zivatar, másutt kevés helyen lehet csapadék. A keleti eszelet élénk, néhol erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 28 és 33 fok között valószínű.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
0: A reklám után
8: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: És most induljon!

Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésrádió.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail

Sziasztok! Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

legyen az munka, tanulás, vagy akár pihenés. Mi veled vagyunk. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. I like to move it, move it. I like to move it.

0: Nem engednyel!
1: Horror!
2: Mi?
3: Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

is a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

is a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

0: sokszor fásztam minden nap a kukázsa úton.
1: Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

0: frissen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: Megműtötték a Gripen pilótát, teljes felépülése várható. Itt az ideje, hogy megtörténjen az elszámoltatás, mondta Ligeti Miklós Zoltán. Pénteken lesz az állatkertek éjszakája. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Megműtötték a vadászrepülő baleset pilótáját, kedden a beavatkozás sikeres volt, a pilóta teljes felépülése várható. A repülőgép hétfőn délelőtt szenvedett balesetet, a pilóta kialakult vészhelyzetben úgy döntött, hogy a gépet nem hagyja magára, visszavitte a szolnoki bázisra, és csak a kényszerleszállást követően katapultált. Döntésével és lélek jelenlétével mindvégig a civil lakosság biztonságát tartotta szem előtt. Az Észak-Pesti Centrum Kórház Honvéd Kórház korábbi tájékoztatása szerint a Gripen vadász gép pilótája a katapultálás során gerincsérülést szenvedett, emiatt kellett megműteni. Végre legyen meg az elszámoltatás, ha már ez 1990-ben elmaradt, mondta Ligeti Miklós Zoltán, a Transparency International Magyarország jogi igazgatója, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal egyik elnökjelöltjeként az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága előtti meghallgatásán kedden. Ligeti Miklós Zoltán közölte, nagyon sok bűn büntetlenül maradt, és elmaradt a szembenézés, ezt a hibát még egyszer nem ismételhetik meg. Kérdésre válaszolva hangsúlyozta, az első különleges cél az államba vetett közbizalom helyreállítása. Az egészségügyi rendszer újjáépítése nem egyetlen látványos fordulat, hanem egy mérföldkövekre épülő hosszabb folyamat lesz, értékelte az új egészségügyi kormányzat első 100 napját Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter. A tárcavezető beszámolt a folyamatban lévő szakmai és munkajogi felülvizsgálatokról is, amelyek érintik az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvényt, kiemelten a vezénylés, az ügyelet és a munkaidő szabályozását. Ősszel elindul egy beteg elégedettségi platform, transzparenssé teszik az ország Országos mentőszolgálat minőségi mutatóit és a kórházi fertőzések adatait, jövő év elején pedig megkezdi működését egy önálló egészségügyi minőségellenőrző hatóság. Különleges programokkal, köztük állatbemutatókkal, ismeretterjesztő előadásokkal készül a Fővárosi Állat és Növénykert a 15. állatkertek éjszakájára. Pénteken 19 órától éjfélig 20 féle programhelyszín, állatos élményprogramok, látványetetések, színpadi produkciók és planetárium is várja az érdeklődőket. 2012 óta hagyomány, hogy a nyár utolsó péntek estéjén több hazai állatkertben és vadasparkban is megtartják az állatkertek éjszakáját. A budapesti állatkert kezdett ettől fogva részt vesz a kezdeményezésben. 5 helyszínen 29 vetítéses ismeretterjesztő előadást tartanak, többek között a dinoszauruszokról, az állatvilággal kapcsolatos hiedelmekről, a pókokat övező tévhitekről, a hollywoodi filmekben látható állatokról és a biodomban forgatott filmekről. Lesz csillagászati előadás és kvízjáték is. Holnap tovább szakadozik, gomolyosodik a felhőzet, egyre több felé kisüt a nap, de észak-keleten maradhatnak tartósabban felhős tájak. A keleti észak-keleti ország részben továbbá délután az Alpok alján is kialakulhat néhol zápor, zivatar. Az északi-északkeleti szelet főként a Dunától keletre kísérik élénk lökések. Délutánra döntően 27 és 32 fok közé melegszik fel a levegő, ennél kissé hűvösebb a legtovább felhős észak-keleti helyeken lehet.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
2: kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik, akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
5: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
6: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
0: A reklám után
7: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel, itt a Lépés Rádió.

Hölgyek, urak, itt a nyár, itt a vakáció. Egy időutazásra invitálok benneteket a 60-as évekbe. A Summer Holiday műsoromban minden héten egy-egy kiválasztott év nyarának a legnagyobb angol és amerikai slágerét játszom le a 60 perces műsorban. Jó álmodozást és jó szórakozást kíván a műsor szerkesztője, Eszes István. A kiválasztott év 1966. 1966 legszebb nyári slágereit gyűjtöttem össze a mai műsorhoz.

Tetszett az előző szám? Akkor hallgassa tovább a műsoromat. Ma a 60-as évek legnagyobb nyári slágereiből készítettem összeállítást.

mai műsoridőnk sajnos lassan lejár. Folytatjuk a jövő héten egy másik nyár legszebb dalaival. Búcsúzik a műsor szerkesztője, Eszes István.

Bedobom a pénzérmét a csodálatos zenegépbe, a jukeboxba. Kiválasztom kedvenc számomat, és már indulhat is a buli. Hölgyeim és uraim! A következő egy órába az 50-es és a 60-as évek legnagyobb sikereit hallhatják Eszes István válogatásába. Jó szórakozást és még szebb álmodozást kívánunk!

hölgyeim és uraim, önök az 50-es és a 60-as évek legszebb jukebox zenéiből készített válogatást hallgatják.

0: neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: Megműtötték a Gripen pilótát, teljes felépülése várható. Itt az ideje, hogy megtörténjen az elszámoltatás, mondta Ligeti Miklós Zoltán. Pénteken lesz az állatkertek éjszakája. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Megműtötték a vadászrepülő baleset pilótáját, kedden a beavatkozás sikeres volt, a pilóta teljes felépülése várható. A repülőgép hétfőn délelőtt szenvedett balesetet, a pilóta a kialakult vészhelyzetben úgy döntött, hogy a gépet nem hagyja magára, visszavitte a szolnoki bázisra, és csak a kényszerleszállást követően katapultált. Döntésével és lélek jelenlétével mindvégig a civil lakosság biztonságát tartotta szem előtt. Az Észak-Pesti Centrum Kórház Honvéd Kórház korábbi tájékoztatása szerint a Gripen vadász gép pilótája a katapultálás során gerincsérülést szenvedett, emiatt kellett megműteni. Végre legyen meg az elszámoltatás, ha már ez 1990-ben elmaradt, mondta Ligeti Miklós Zoltán, a Transparency International Magyarország jogi igazgatója, a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal egyik elnökjelöltjeként az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága előtti meghallgatásán kedden. Ligeti Miklós Zoltán közölte, nagyon sok bűn büntetlenül maradt, és elmaradt a szembenézés, ezt a hibát még egyszer nem ismételhetik meg. Kérdésre válaszolva hangsúlyozta, az első ődleges cél az államba vetett közbizalom helyreállítása. Az egészségügyi rendszer újjáépítése nem egyetlen látványos fordulat, hanem egy mérföldkövekre épülő hosszabb folyamat lesz, értékelte az új egészségügyi kormányzat első 100 napját Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter. A tárcavezető beszámolt a folyamatban lévő szakmai és munkajogi felülvizsgálatokról is, amelyek érintik az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvényt, kiemelten a vezénylés, az ügyelet és a munkaidő szabályozását. Ősszel elindul egy betegelégedettségi platform, transzparenssé teszik az országos mentőszolgálat minőségi mutatóit és a kórházi fertőzések adatait, jövő év elején pedig megkezdi működését egy önálló egészségügyi minőségellenőrző hatóság. Különleges programokkal, köztük állatbemutatókkal, ismeretterjesztő előadásokkal készül a Fővárosi Állat és Növénykert a 15. állatkertek éjszakájára. Pénteken 19 órától éjfélig 20 féle programhelyszín, állatos élményprogramok, látványetetések, színpadi produkciók és planetárium is várja az érdeklődőket. 2012 óta hagyomány, hogy a nyár utolsó péntek estéjén több hazai állatkertben és vadasparkban is megtartják az állatkertek éjszakáját. A budapesti állatkert kezd ettől fogva részt vesz a kezdeményezésben. 5 helyszínen 29 vetítéses ismeretterjesztő előadást tartanak, többek között a dinoszauruszokról, az állatvilággal kapcsolatos hiedelmekről, a pókokat övező tévhitekről, a hollywoodi filmekben látható állatokról és a biodomban forgatott filmekről. Lesz csillagászati előadás és kvízjáték is. Holnap tovább szakadozik, gomolyosodik a felhőzet, egyre több felé kisüt a nap, de északkeleten maradhatnak tartósabban felhős tájak. A keleti északkeleti ország részben továbbá délután az Alpok alján is kialakulhat néhol záporzivatar. Az északi északkeleti szelet főként a Dunától keletre kísérik élénklökések. Délutánra döntően 27 és 32 fok közé melegszik fel a levegő, ennél kissé hűvösebb a legtovább felhős északkeleti helyeken lehet.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Oh, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
2: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
8: A reklám után
9: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
8: És most indul!

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

van. Ha kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy írj e-mailt az info@lépésradio.hu.

is a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, légy

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu/magyar-top-20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 óráig kezdettel hozza el nektek Robi.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

A te kedvenc felvételeid itt, a Lépés Rádióban. LMFAO, new album coming soon. Sorry for party rocking. Yeah, bitch.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.